0: Valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentumát a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Megszüntette a nyomozást a Győri Regionális Nyomozóügyészség az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében, amelyben egy kormánytisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett a honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A vizsgálat kizárta, hogy műszaki hiba vagy hibás gránát okozta volna a balesetet, azt is megállapították, hogy a kiképző ugyan hivatalosan nem tölthette volna be ezt a feladatkört, mert nem tiszt vagy altiszt volt, de a gyakorlat során az előírásoknak megfelelően járt el, és nem követett el olyan hibát, ami büntetőjogi felelősséget alapozna meg. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárítására. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dick kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 14-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Felhívó telefonon, éppen egy muzsikálásból mentem haza, édesapám azzal fogadott, hogy azt mondja, keresett engem a Zsigmond. És mondom, mit mondott? Hát azt mondja, valami zenekarról beszélt meg, nem, te figyelj, hív föl! Beszéljél vele. És felhívtam, és mondta, hogy erről is erről lenne szó, Gyuszikám, hogy tudod-e vállalni. Mondtam, hogy másfél órás vívódásom volt, hogy felhívjam-e egyáltalán, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy akarok-e én betagozódni valahova, tehát azon vívottam, hogy akarok-e én úgy mond föladni a szabadság, a zenei szabadságomat, a mozgásteremet, hogy én oda megyek, ahova akarok játszani, hogy ezt feladom-e azért, hogy a Rajkó zenekarba belépjek. És hát másfél órás vívódásra, én mondom, jó, beszéljük meg. És mondtam a Zsigának, hogy rendben van, de mondom, én csak úgy megyek vissza, úgy vagyok hajlandó visszamenni, így mondtam pontosabban, hogyha én prímás leszek. Én már nem akarok ülőhegedűsként lenni. Jó, Gyuszikám, rendben van, oké, túl van tárgyalva, figyelj, én ezt továbbítani fogom a gerendási úrnak, és akkor és talán másnap, hogy harmadnap be is hívta. És akkor elmondta az igazgató, hogy jó, rendben van, én prímás leszek, de ez sem volt egyszerű. Mert utána jöttek a többiek, vissza a Radics Feri, Danyi Lőrinc, és a többiek sorba, és akkor kialakult egy hierarchikus rend, hogy kinek hova kell állnia. És így csúnya szóval élve lecsúsztam egy kicsit a ranglétráról, és nem primás voltam ugyan, de nem akkora felelősséggel, mint a többi három. És hát ezt így néha így tudatta is velem a főnököm, hogy hát rendben van, Gyuszikám, de neked nincs akkora felelősséged, mint annak a másik háromnak. Jó. Ez megmutatkozott anyakiakban is, hogyha ezt így elmondhatom, de mindegy, én tudomásul vettem ezt a dolgot, és azt is tudomásul vettem, hogy ezért meg kell küzdeni. Ez engem nem lombozott le úgy, hogy azt mondtam, hogy hát igen, na jó van, akkor adjuk fel itt, és akkor ez engem inkább csak motivált. Ez engem inkább csak épített előre, hogy én igenis, akkor be kell bizonyítanom, hogy érek annyit, mint az a másik három. És én ezért nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat mentem, muzsikáltam, rengeteg, és tapasztalatot gyűjtöttem elsősorban. Tehát amilyen esetlen voltam kezdetekben a színpadon, meg nem úgy tudtam magamat adni, ahogy kellett volna. Erre figyelmeztettek kollégák is. Figyelj, Gyula, Gyuszikám, ezt így kéne csinálni, úgy kéne, figyelj erre, figyelj ránk is. Tehát a kollégák, hogy motiváltak arra, hogy figyelj, ezt prímásként neked ez a kötelességed, mit kell megcsinálnod, mi az, amire ügyeljél, mi az, amire ne. A Zsiga nem szólt bele a munkámba soha. Tehát igazából hagyta, hogy én kibontakozzak, hogy én csináljam magamét, ami nagyon helyes dolog volt tőle. Mi nagyon jó barátok voltunk nagyon. Szóval mi a Zsigával nagyon jól megértettük egymást. Voltak persze nézeteletéréseink néha, de a tömkelegével mindig megértettük egymást. És én így ebből építettem föl magamnak később azt, hogy olyan pozícióba kerültem a három prímás kollégámmal szemben, hogy én mindent meg tudtam egyedül csinálni. Egyedül mindent. Nem kellett mellém segéd prímás, vagy akármi, hogy elvezesse mondjuk a tánckart, én egy személyben meg tudtam nagyon sok fellépést egyedül csinálni. Úgyhogy váltott prímás nélkül. És ez jó is volt egy időszakban, mert amikor csak hárman tudtunk egymásra építkezni, akkor is megvolt az az esély, hogy párhuzamos előadásokat lehet tartani. Mert jó, a Gyuszi elmegy mit tudom én hova, Pécsre, elmegy a csapattal, megcsinálják ott az előadást, addig a Zsigáék megcsinálnak mondjuk Pesten egy másik fellépést. Ennyi. Tehát nem kellett annyira túl sokat agyolni azon, hogy én nem tudom, operett műsort is megcsináltam egyedül.
6: Tehát az ember tulajdonképpen folyamatosan fejlődik, igen, és fejleszti magát, és hogyha van egy ilyen úgymond kihívás, aminek próbál eleget tenni, akkor, igen, az nagyon-nagyon tudja motiválni a zenésznek a munkáját, a fejlődését, az ő kiteljesedését. Az tehát sok, akkor ez volt.
5: Ez volt, ez sok. Persze ez sok olyan dologgal jár, hogy ugye rengeteg stressz, amit az ember nem nagyon tud feldolgozni, de igyekeztem azért normálisan, de az, hogy én mindig megyek valahova, ezt így az édesapám is megjegyezte, hogy kisfiam, miért kell? Miért kell neked mindenhova elmenni? Mert mondtam neki, mert mondom, mert ezt muszáj megtenni. Én jártam nótaklubba is zenélni. Uh-huh. És mondtam, hogy én fejlődni akarok. Én akarom hogy megismerjenek, hogy tudják, hogy ki vagyok, és be kell nekem bizonyítani azt, hogy én is érek annyi, mint a másik. Aki már egy kicsit nevesebb volt. Akármi ott a zenekaron belül is, akire úgy tekintettek a zenésztársak, hogy volt tekintélye. Uh-huh. Nekem én a tekintélyet megküzdöttem. Azért, hogy azt mondják a kollégák, hogy igen, amit te csinálsz, az korrekt, az ott van, megbízunk benned. Uh-huh. És akkor már volt egy presztízsem a zenekaron belül.
6: Ha jól értem, akkor viszont visszatérve egy picit erre a 96-os évre, amikor tulajdonképpen Gerendási István jött, és átvette úgymond a Rajkó zenekarnak az irányítását, igen, akkor ő valahogy egyfajta megmentőként is lépett föl a zenekar előtt? Hiszen, hogyha ő nincs, akkor tulajdonképpen megszűnik a zenekar?
5: Hát gyakorlatilag szerintem felfoghatjuk így is, igen. Igen, mm, igen, igen. Ő volt az, aki talpra állította igazándiból a zenekart. Mm-hmm. 97-ben. És ő 97, azt hiszem 97 márciusában vette át a a történetet, és ő volt az, aki talpra állított ezt az egészet.
6: És te hogy emlékszel rá, hogy kerülhetett ilyen szituációba a zenekar?
5: Azért kerültek szerintem olyan szituációba, hogy lemorzsolódtak az emberek, mert igen, ennek anyagi okai is voltak, anyagi. A másik meg az, hogy abban az időben még a vendéglátónak még volt pörgése. Nem úgy, mint most, annyira nagyon nincs. És nagyon sokan elmentek vendéglátóba, kimentek, kiutaztak külföldre zenélni, és ott hagyták a zenekart. És így lemorzsolódott a zenekar, és egy ilyen 12 főre, tehát 11-12 fő talán, még lehet még kevesebben is voltak. Szóval irdatlan kevés volt az izé, és szerintem a Verjéb Zoltán nem törődött azzal, hogy a fizetésüket megtolja, vagy jobb legyen.
6: Tehát elsősorban anyagi motiválták a zenészeket arra, hogy inkább más helyen keressenek megélhetési
5: szemszögből. Én így gondolom legalábbis, de lehet, hogy nem így volt.
6: De egy nagyon érdekes időszak volt ez a 90-es évek a cigányzene történetében, mondjuk így, hiszen a rendszerváltás után járunk néhány évvel, amikor azért elkezdtek már megszűnni vendéglátóhelyek, illetve azok a zenés szórakozó helyek, ahol cigányzenészeket alkalmaztak. Tehát akkoriban ezt még nem lehetett annyira tapasztalni?
5: De érezhető volt már. Már érezhető volt. Tehát ott, amikor például megszűnt az MK.
6: Hát egy MK szálloda, hogy szűnhet meg? Persze. Tehát ez elképzelhetetlen volt előtte.
5: Én a Lakatos Mikivel, aki vendéglátó zenére tanított engem, őnála tanultam nagyon sok évig, 6 évig voltam vele az MK-be, mint tanulózenész. 6 évig. Uh-huh. És egyik pillanatról másikra megszűnt. Tehát a 90-es években már érezhető volt, hogy van egy valami, ami nem is tudom megfogalmazni igazándiból, hogy mi vitte lefelé a vendéglátó szakmát. De egyre több étterem bezárt, nem volt itt sem étterem, ott sem étterem. Eladták a tulajdonjogokat az étterem tulajdonosok, mit tudom én, banknak például, vagy akármi másnak, sörfőzdének, vagy bármi más, de szóval, és megszűntek az éttermek. És ezzel megszűnt a cigányzenének is a tere. Teret vesztettünk szerintem rengeteget.
6: És akik felvásárolták ezeket a helyeket, ezeket az éttermeket, szórakoztató helyeket, ők hogyan viszonyultak a cigányzenéhez?
5: Nem jól, szerintem.
6: Tehát tulajdonképpen itt volt a probléma?
5: De volt itt probléma, mert ráálltak arra, hogy ugye persze, hogy a zenészeket meg kell fizetni.
6: Így van.
5: Na most ugye egy némely helyen úgy gondolták, hogy na most akkor fizetnek ennyit, vagy annyit a zenésznek, és akkor ott játszon. Vagy azt mondta, hogy ő igazándiból, mint új tulajdonos, ő sosem szerette ezt a műfajt. Nem is igazándiból fült hozzá foga, minden is azt mondta, hogy ő betesz egy zenegépet, vagy akármit, és ő neki nem kell. Ez nem. Tehát a zenészeket menesztette, ahogy tudta, és ezzel kikerülte azt a fajta dolgot, hogy még pluszban fizessen 5 vagy 6 zenészt. Nem kell, csak beteszek egy zenegépet, és akkor szól a zene, és akkor a vendégeknek az jó. Teljesen mindegy. Tehát de mindig a zenészekkel kezdték ezt a történetet, szerintem. Fokozatosan.
6: Mint ahogy általában gazdasági problémák esetén is a kultúránál vonják meg a elsőként a forrásokat.
5: Igen, a kultúrát azt
6: nagyban nézzük.
5: Az nagyban.
6: Igen.
5: És a cigányzenével is valahol ez történt. Aztán szerintem az is, hogy nem tekintették igazándiból szakmának a szórakoztató zenei szakmát. Tehát azt, hogy mi lediplomáztunk idézőjelben, elvégeztünk egy iskolát, egy szakképesítést kaptunk róla, ezt egyik pillanatról a másikra elvették tőlünk.
6: Ez egy már a 2000-es évek eleje?
5: Hát körülbelül igen. Elvették tőlünk ezt.
6: Amikor a Kóka miniszter, ha jól tudom, akkor megszüntette
5: a ránk vonatkoztatott dolgot, hogy ez nem szakma.
6: Ez volt az utolsó szeg a cigányzene koporsójában?
5: Nem csak ez.
6: Csúnyán megfogalmazva?
5: Nem csak ez. Szóval igazániból nem mondhatjuk azt, hogy utolsó szeg volt, hanem kezdett kimenni a köztudatból ez a zene. kezdett ki, lassan kiszivárogni, menni a köztudatból ez a fajta. A rádióban is megszűnt a déli muzsika. Nem hallották az emberek. Tehát kivették, akkor egyre inkább elszigetelték az kulturálisan az embereket ettől a zenétől. Ami persze vidéken megmaradt, mai napig érezhető, hogy megvan, tehát a minél távolabb kerülünk Pesttől, annál jobban érezhető, hogy ott még mindig van igény erre a dologra. És persze ugye a nyugati kultúrának a beszivárgása, a nyugati zenei hatások, azok, amik a fiatalokat már nem motiválták arra, hogy na, ez is érték. Tehát igazából a felnövekvő apukák, anyukák már nem tanították, vagy nem nevelték a gyerekeket úgy, hogy hát ez is a kultúránk része, és ezt is hallgatni kell, és ezt is, mert ők már ezen nem nőttek föl. Tehát a rendszerváltás után fölnőtt 2-3 olyan generáció szerintem, akik ebben nem voltak benne már. Abszolút. És kiment. Szóval kimosódott, inkább fogalmazzunk így, a kulturális közegből ez a zene.
6: De azért igény még valahol még mindig van rá. Van. Nem csak vidéken, hanem Budapesten is.
5: Budapesten.
6: Ha megnézzük a mai helyzetet.
5: A mai helyzetet.
6: Tehát azért nem tudott teljesen.
5: Nem tudott, eltűnni. Hála Istennek, minket nem tudnak úgy annyira nagyon elnyomni. Igazándiból azt kell megérteni, bár ezért sok neves kollégával egy párral összevitatkoztam, de igazándiból azt hiszem talán mindannyian egyetértünk abból, hogy a magyar nóta az nem cigány zene. Az a magyar oké. Többek között a miénk is. Tehát az, hogy mi műveljük, vagy mi adjuk elő, attól nem lesz az cigány zene, az magyar nóta.
6: Na jó, de viszont nem véletlenül hívták ezt régen is cigányzenének, illetve nem véletlenül nevezte ezt Liszt cigányzenének, hiszen elsősorban, sőt, csak a cigányok előadásában hallhatta ezeket a magyar nótákat. Igen, amiknek igaz, hogy az eredete lehet, hogy magyar szerzőktől származik, de onnantól kezdve egyébként már, hogy az előadás stílusa az tulajdonképpen a romáknak az előadására jellemző, a cigány zenészeknek az előadására, díszítésére, hangszerelésére jellemző. Onnantól kezdve valahol mégiscsak cigány zene lesz.
5: Igen, attól, hogy néha fogalmazok úgy, hogy attól, hogy egy cigány játsza, attól még az nem lesz igazándiból cigány zene. Csak,
6: persze.
5: De mert ilyen alapon bármit ide vehetünk, tehát akár a jazz műfajban, vagy akármiben, tehát bármit, amihez hozzányúlunk, az cigányzenévé válik. Nem feltétlenül, de nem mondom azt, hogy nem az, de elsődlegesen ez magyar, tehát ez a
6: magyar. A forrása az igen.
5: Magyar, oké. Tehát a legnevesebb nótaszerzőket is megnézzük, van közte roma ember persze, De nem mindegyik. Tehát én megkérdeztem jó pár kollégámat, hogy neked mi a legkedvesebb nótát, és elmondta, hogy melyik, mondom, és roma írta? Szerintem nem. Hát akkor mondom, cigány zene? Nem.
6: Viszont a legfontosabb, hogy ez a magyar kultúra része.
5: Így van, ezt akartam.
6: És tulajdonképpen ez a kulcs.
5: Ez a kulcs ennek az egész dolognak, hogy ennek ezért nem szabad eltűnnie. Tehát ne azon az alapon ítéljük meg a mi létünket, a cigányzenészek létét, hogy mert mi cigányzenét játszunk. Ne, elsődlegesen a kulturális szemszögéből az, hogy ez a magyar zenei kultúrának szerves része, elválaszthatatlan része.
6: Ha viszont azt nézzük, hogy a cigányzenészek azért világszerte híresek.
5: Igen.
6: Ami nem feltétlenül csak a magyar nótáknak köszönhető, hanem az ő képzettségüknek, az ő sokszínűségüknek. Igen. Tehát az, hogyha mondjuk, nem tudom, Németországban muzsikál egy cigányzenekar, és jön egy japán csoport, és olyan zenéket fognak nekik játszani, vagy egy görög csoport, amiket igen, imádnak, szeretnek, akkor biztos vagyok benne, hogy most mindegy, hogy éppen Németországban hallják azt a cigányzenekart, vagy Magyarországot, az a cigányzenekar az valami olyan élményt fog számukra nyújtani, amit mondjuk más zenekaroktól nem szoktak meg.
5: Na most ez az, amit igazándiból fel kellene karolni olyan szinten, hogy a magyar cigányzenészek egyedülállóak a világon. Nincs még egy.
6: Így van.
5: Tehát az, hogy minden műfajban otthon vagyunk, fogalmazhatunk így is, a klasszikustól egészen a legkönnyebb műfajokat,

0: És természetesen miután ezek a gyerekek, akik a Rajkó zenekarban végeztek, mint ahogy te is, igen, utána letették a kategóriavizsgát, ABC kategóriavizsgát, igen, nyilván az A volt a legmagasabb, amivel azért már lehetett nemzetközi hírű étterembe is hát játszani.
1: Hotelban lehetett.
0: Hotelban, hotel, igen, igen, igen, igen.
1: Hotelban lehetett.
0: Ahova jöttek viszont a külföldi vendégek, és tulajdonképpen vitték a magyar cigány zenészeknek a hírét.
1: Hát persze.
0: És ez a kategóriavizsga, ez annyira színes volt, és annyira összetett volt ennek a műsora, hogy, hogy tulajdonképpen valóban, aki itt végzett, én egyébként ezt úgy is szoktam mondani, hogy a cigány zenészeknek a diplomája, tehát aki ezt a diplomát, mondjuk így, vagyis ezt a kategóriavizsgát, ezt megcsinálta, az a legjobbak között, a legprofesszionálisabban képzett zenészek között szerepelt.
1: Igen, igen, ezt lehet mondani. Szóval már önmagában is, hogy valaki egy ilyen szakmai vizsgát tett, adott a számára egy presztízst, egyfajta olyan státuszt az embernek, egy tartást, hogy tudtam nagyon jól, hogy ez engem motivál valamire, ez engem tehát én valakinek éreztem magam. Uh-huh. Szóval az, hogy elvették, azt egy kicsit tragédiának éltük meg szakmán belül, nagyon sokat szoktunk beszélgetni róla, uh-huh, hogy hát ezt nekünk jó lenne, hogyha visszakapnánk, mert elvették tőlünk a úgymond azt a kis önbecsülést. Uh-huh. Szerintem.
0: Természetesen az elmúlt években, vagy hát mondjuk úgy, hogy évtizedekben, igen, azért voltak próbálkozások arra, hogy ezt visszahozzák. Én azt hiszem, hogy most látom az első olyan jelet arra, többek között azzal, hogy Farkas Gábor zongoraművész lett egyébként a Zeneakadémiának a rektora, igen, és ő beemelte ezt az ő programjába, hogy szeretné a cigányzenét Zeneakadémia keretek közé bevinni, méghozzá a népzene tanszak
1: igen,
0: alá.
1: Népzene,
0: ha minden igaz, aztán nyilván nem lesz egyszerű dolga, hiszen azért érezhető, erősen érezhető, hogy sokan vannak ellene ennek a programnak. Hiszen, hogyha például a szenátusi szavazásra gondolunk, ott is azért voltak nem egyszerű kérdések ezzel kapcsolatban.
1: Gondolom.
0: Úgyhogy remélhetőleg, hogyha viszont sikerrel jár Farkas Gábor, akkor viszont hamarosan beindul a cigányzeneképzés a Zeneakadémián is.
1: Hát ez egy örvendetes dolog.
0: Kétségtelen. Én azt gondolom, hogy teljesen megvan ennek a létjogosultsága, hiszen hogyha népzenét lehet oktatni a zeneakadémiai szinten, akkor az úgynevezett cigányzenét, amit tudjuk, hogy azért a sokkal színesebb ez a dolog annál, mint hogy egy szóval elintézzük, hogy ez cigányzene, de minden esetre ugyanazon a szinten van legalább.
1: Hát így van, a magyar nóta műfajt ezt be kell vezetni. Tehát, tehát a magyar népies műdal, ahogy fogalmaztunk régen, tehát ez egy egyedi stílust kíván, egy egyedi játékmódot kíván, egy egyedi nézőpontot kíván, és ezen kívül nagyon sokszínű. Uh-huh. Rengeteg. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit persze én szeretem a népzenét, a magyar autentikus népzenét. Szeretem. Lehet ezen vitatkozni, hogy ki nem szereti, vagy ki szereti, vagy
0: ez nem szeretett kérdése.
1: Ez is a
0: magyar kultúra része.
1: Én szeretem amúgy. És hát legyünk őszinték, ebből építkezett a én műfajom, tehát amiben én játszom.
0: Így van.
1: Tehát ebből építkezett.
0: Egy picit térjünk vissza a Rajkó zenekarra és az ő programjukra, hiszen miután Gerendási István átvette a Rajkó zenekarnak a megmentésével, mondjuk így, igen, a zenekarnak az irányítását a 90-es évek végétől, egyre több koncerten, illetve turnén vett részt a zenekar.
1: Igen.
0: Milyen nagy sikereket említenél esetleg ebből az időszakból? Én azt gondolom, hogy ennek az egyik csúcsa volt természetesen az, amikor 16. Benedek pápának a Vatikánban játszottunk.
1: A Vatikánban játszottunk a Szent Péter Bazilika előtt 70 000 embernek.
0: Ez egy a helyszínen. És akkor nem beszélve arról, hogy a közvetítéseken keresztül.
1: És ez egy nagyon nagy sikerű a zenekar életében egy meghatározó pillanat volt. Mert hát révén mindannyian keresztények vagyunk, én is római katolikus vagyok. És ez nekem egy akkori élmény volt, hogy én oda eljuthatok, és ott lehetek. És a többieknek is, hogy pár hónappal később visszahívtak bennünket, tehát visszament

0: akkor meg a nagy terembe játszottunk, úgy szintén nem is tudom, hány ezer ember volt bent. Na, akkor is. Tehát olyan nem volt jellemző, hogy igazából nem tudok róla, hogy egymás után kétszer is meghívtak volna egy zenekar.
1: Igen.
0: A Vatikánba. Olyanról nem tudunk. Nincs, nem volt olyan. Mi volt? A Rajkó zenekar volt az egyedüli, akit kétszer egymás után hívtak meg a Vatikánba.
1: Mi volt a műsor?
0: Hogy
1: hozzávetőlegesen.
0: Hozzávetőlegesen. Tell Vilmos nyitány, akkor játszottunk Mozartot is, mert nekünk volt koncertünk is a Vatikánban, egy templomba. Santa Maria. És ott Mozartot játszottunk, játszottunk klasszikus, Lisztet, Brahmsot.
1: Tehát ez tulajdonképpen a Rajkó zenekarnak a hagyományos repertoárja.
0: Igen, a hagyományos repertoár, kivéve egy-két nagyobb nyitánnyal, és persze Ave Mariával, meg egyéb dolgokkal, Bach Ave Mariáját játszottuk, és nagyon-nagyon felemelő koncert volt, tehát rengetegen voltak, tehát teltházas koncert volt. Tehát nekünk akkora sikerünk volt a Vatikánban, hogy amikor a téren játszottunk, amikor először voltunk, akkor nem is hitték el. Aztán elvittek bennünket a már akkor, hogy menjünk a rádióba, és a rádióba is adtunk egy kis koncertet. Úgyhogy ez csodájára jártak egyébként a zenekarnak. Szóval úgy muzsikáltunk, hogy hát a mögöttünk lévőket elnyomtuk, akik voltak teljes mértékben, mert voltak ott más zenekarok is, meg minden, de akkora ovációval még zenekart nem fogadta, mint minket. És ez nem kis dolog ám ez. Mi átéltünk olyan sikereket, ilyen felemelő sikereket, nagyon sokat. A 90-es évektől, amikor játszottunk régen a zsidó fesztiválokon is.
1: És nekünk, zsinagógában.
0: Zsinagógában is. Az is egy nagyon 6000 embernek játszottunk. És játszottunk a zsidó fesztiválokon, nekünk volt egy koncertünk a Budapest Kongresszus Központban. És ott a Budapest Klezmer Bandnek volt koncertje. De mi összedolgoztunk a Budapest Klezmer Bandben, és lett egy, ebből született egy Klezmer Rapszódia, amit a Klezmer zenekarral adtunk elő együtt. Ez volt a koncertnak a fénypontja amúgy, de mondták, hogy hát nekünk is lehet egy óránk, tehát játszik a Klezmer zenekar a Klezmer Band egy órát, és akkor nekünk is legyen egy óránk, hogy mi is adjunk egy kis koncertet. Persze, hát úgy voltunk, most mi bemegyünk, most mit, hagyományos, tehát hogy visszautaljak a hagyományos repertoárunkra, hogy a hagyományos repertoárunkat előadjuk, aztán lesz, ami lesz. Hát most mi? Tényleg? Monticsárdás, Brahmsot fogunk játszani? Igen. Jó, csináljuk. Nem volt olyan sok. Tehát igazán nem is volt egy óránk, talán csak egy fél óránk volt. És ezeket eljátszottunk. Akkora örjöngés lett a nézőtéren, hogy ez leírhatatlan. Tehát a Klezmer Bandnek is volt sikered, megtapsolták persze, azt mondták, hogy nagyon jó, nagyszerű, tetszett nekik, de a Klezmer Bandnek a vezetője elvörösödött, hogy lehet az, hogy ők másfél órán keresztül kitették a lelküket azért, hogy ez megszólaljon, vagy egy szép, és tényleg nagyon szépen muzsikáltak. Én szeretem legalábbis azt a zenét is. És mi a hagyományos kis monticsárdásunkkal, a kis izével, a kis rapszódiával, a kis ezzel, azzal, mi minden kiálltunk, elmuzsikáltuk, megcsináltuk, és csoda történt. Monticsárdást meg kellett ismételni. Középre. A pacsirtát el kellett muzsikálni, vagy négy ráadást kellett a pacsirtából adni. És akkor már annyira ciki volt, hogy akkor már bejöttek, ugye, és akkor elmuzsikáltuk a Klezmer Rapszódiát, és akkor robbant az egész. És van róla felvétel, tehát meg lehet nézni, hogy a zenekarnak az arcát, hogy hát ez egy tényleg örömzenélés volt, egy hatalmas nagy örömzenélés. Ugyanilyen volt a Vatikán is. Tehát az, amikor a zenekarból előjön ez az elementális erő, hogy nem is tudja az igazgató úr, mai napig azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy honnan van ez az erő bennünk. Hogy mai napig is azt mondja, úgy tudtok muzsikálni, hogy azt mondja, könnyekig meghatódva hallgatja végig, ahogy játszunk. És ez valami csoda. Azt mondja, ez az, amit tőletek nem lehet elvenni.
1: Hadd hasonlítsam egy picit a száztagú cigányzenekarhoz, hiszen ez nem véletlen. Valójában a száztagú cigányzenekarnak is egy nagyon nagy része, nagyon nagy szelete, mind Rajkós volt.
0: Igen.
1: És a program is nagyon hasonló természetesen. Hasonló, és a száztagúnak is óriási sikerei vannak. Igen. Nem csak itthon, hanem külföldön is. Azt is személyesen tapasztaltam, hogy minden koncerten állva tapsolnak.
0: Így van. Ez nem véletlen. Tehát az, aki onnan jött, tőlünk jött, azok ugye tömkeregével, akik a száztagúba ülnek, barátaim, kollégáim, együtt nőttem fel velük. Tehát ugyanazt a fajta tudás anyagot vitték, csak átvitték. Okay. Az érték ugyanaz, csak másik zászló alatt. Uh-huh. Tehát harcolnak, vagy küzdenek azért, hogy a fennmaradásért. De a Rajkó az kinevelte a felnövekvő zenekaroknak is az anyagot. Tehát az, hogy tudjanak építkezni. Nagyon sokan Budapest együttesbe, itt-ottam ott. Tehát mindegyik együttesbe a Rajkóból kerültek ki a főbb emberek. És ezek ugye, hogy megszűntek, ezek a kis együttesek, meg minden, csak maradt a száztagú, meg maradt a Rajkó.
1: Igen.
0: Nincs több. Hát még ott van mondjuk még az állami, de hát az állami is elenyésző dolog.
1: Meg tudnád fogalmazni, hogy mi a titka a cigányzenészeknek, illetve a Rajkóban végzett zenészeknek, hogy valóban ilyen hihetetlen sikert tudnak elérni? Gondolom, nem csak a repertoár meg a képzés.
0: Nem csak a repertoár meg a képzés. Szerintem a szemlélet, ahogy mi hozzáállunk egy-egy zenemű megszólaltatásához. Másképp nézzük, másképp hallgatjuk az adott műveket nagyon sok esetben. Szóval mi próbáljuk az egésznek a lelkét megfogni, ami nem egyszerű. És amikor ráérzünk valamire, egy zeneműben ráérzünk valamire, arra úgy rákap a zenekar, úgy rá tud kapaszkodni, akkor az úgy megvan. Tehát akkor már érezzük, hogy ez a miénk. Ezt nem veheti el tőlünk senki. Teljesen teljesen más szemszögből nézzük, mi ezt meghallgatjuk. Úgyhogy szerintem ez az egyik titka ennek.
1: Fehér Gyula, a Rajkó zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprimása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. A beszélgetésünk befejező részének érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Romákról.
1: Rádiódi.
0: Nem csak romáknak. Rólunk neked.
1: Rádiódi.
0: Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást, közölte a BKV ZRT pénteken. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik, a programon való részvétel ingyenes. A hétvégén változásokra kell számítaniuk azoknak, akik a szentendrei hévvonalat használják, ugyanis karbantartási munkák miatt módosul a H5-ös hév közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a szerelvények szombaton és vasárnap csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek, míg a vonal északi szakaszán pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5 eljelzésű pótlóbusz közlekedik. Fontos ugyanakkor, hogy ez a járat nem érinti Szent István Telep és Pomáz megállókat, ezért az érintett utasoknak érdemes előre tájékozódniuk az alternatív eljutási lehetőségekről. A módosított forgalmi rend miatt Pomáz és Szentendre között csak Budakalász lenfonó megállónál történő átszállással lehet közlekedni, ami várhatóan hosszabb utazási időt eredményezhet az érintett szakaszon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 15-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimása ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó zenekarról és a cigányzenéről is. Tartsanak velünk ma este is!
4: De akkor viszont visszakanyarodva a cigányzenére, illetve a cigányzenészekre. Tehát akkor a cigányzenészeknek valahol ez a titkuk, és hogyha magyar nótát így adják elő az ő sajátos egyedi stílusukban, akkor az onnantól kezdve valóban egy teljesen új műfaj lesz, amit hívhatunk nyugodtan cigányzenének.
5: Így van. Abból a szemszögből?
4: Ebből a szemszögből. A Rajkónak számtalan sikere volt a Vatikánon kívül is. Ki tudnál emelni esetleg néhány olyan helyet, ahol nagyon szívesen játszottál, ami különleges élmény volt számodra?
5: Hát volt ilyen kisebb dolog. Igazából a vatikáni fellépésünk volt, szerintem az egy óriási volumenű dolog volt, de játszottunk mi Japánban is. Az is egy érdekes dolog volt. Az is egy nagy, meg persze Kínában.
6: Pekingben, ott nagy koncertünk volt, nem is egy.
4: És hogy fogadta az ázsiai közönség?
6: Ázsiai közönség egy kicsit furcsa. Tetszett nekik ugyan, de ők másképp nyilvánítják ki a tetszésüket, tehát ők kicsit visszahúzódóbbak szerintem ebből a szemszögből, mert utána lehozta ugyan az újság, hogy hát hatalmas sikere volt a Rajkó művészetgyüttesnek. Tehát mi abból tudjuk, hogy nekünk sikerünk volt, meg éreztük is, hogy van, tehát jó pár ezer ember előtt léptünk föl. De másképp vannak ők egy kicsit úgy a tetszés nyilvánítás terén, tehát az, hogy tehát ez nem olyan hangos, vagy annyira dús, mint mondjuk itt Európában, hogy az emberek felállnak, és akkor felpattannak, és akkor ováció van. Ott Kínában megtapsolják, ugye, meg minden, és azért, de ennyi. Úgyhogy
4: egészen más.
6: Más.
4: Rendszeresen játszottatok a Dunapalotában.
6: Igen. Igen. Ez is egy olyan fájó pontja a zenekarnak, hogy nekünk ez adott egy rendszerességet. Egy hatalmas rendszerességet adott az, hogy nekünk volt egy állandó helyünk. Úgymond. Kezdetekben a Budapesti Bábszínházban volt az állandó helyünk. Aztán, sőt, még korábban az FMH-ban volt a helyünk, ott kezdtük ezt az egészet, az akkor áttevődött utána a Bábszínházba, és úgy kerültünk a Dunapalotába, és az nekünk nagyon jó volt, hogy minden héten legalább kétszer-háromszor voltak ott fellépéseink, folklóresteink. Az, hogy az megszűnt, az a zenekarnak mai napig fájó pont. Mai napig. Tehát ez egy ilyen 6 éves história már. Szóval Covid következménye, és az, hogy a Dunapalotát mint épületet eladták, másik tulajdonosa lett. Ezáltal mindenkinek, aki ott volt a Duna Művész Együttes, mindenkinek ki kellett költözni az épületből, így megszűnt a helyünk, és próbáltunk egy utcával arrébb az Arany 10-be átkerülni, de ott már nem tudtuk ezt az egész dolgot feltámasztani. Nem volt akkora érdeklődés iránta. Úgyhogy mi megtanultuk, hogy 5 embernek is úgy kell koncertet adni, mint hogyha 100-an ülnének bent. Ezt a Gyula bácsi elmagyarázta nekünk, elmondta, ezt tudjuk nagyon jól. Ezt úgy is csináljuk. Mi komolyan veszünk 5 embert is, meg 70-et is, meg 100-at is, ugyanolyan szinten. De ez sajnos megszűnt.
4: Igen, hogyha üzleti szempontból nézzük, akkor meg kell, hogy mondjuk, igen, hogy tulajdonképpen az a rentábilis, fenntartható, hogyha valóban több százan hallgatják a zenekarnak az előadásait. Igen. Igen. Viszont sokat voltatok régebben is hajókon. Rendszeresen jártak a rajkósok, igen, különböző dunai hajókra.
6: Igen, igen, igen. Kezdetekben nagy hajókra mentünk, ilyen nagy szállodahajókon játszottunk, adtunk kisebb folklór esteket, kis létszámú zenekarral, aztán ugye ez lemorzsolódott, aztán átkerültünk ki még kisebb hajókra, és azóta, mióta van a Gróf Széchenyi rendezvényhajó, azóta a zenekarnak az a rendszeres bázisa, úgymond. Minden este van, az év 365 napjából 365-ször a zenészeink ott vannak a hajón.
4: Tehát ott még mai napig lehet hallani a rajkósokat, azonban nem teljes felállásban, ha jól sejtem.
6: Nem, sajnos. Nem. Ez azért, mert mivel a helyszüke miatt ugye nem tudunk ott lenni mindannyian, de váltjuk egymást, tehát így ilyen meg ott több szinten van lehetőség. Tehát én az alsó szinten játszom, a többiek a felső. Tehát ott több zenekar van, 4 zenekar van a hajón.
4: Viszont nagyon fontos, hogy itt azért olyan folklór műsort is előadtok, ami valójában a magyar kultúrát szintén reprezentálja, táncosokkal együtt.
6: Így van. A miénkkel. Úgyhogy van ott palotás, van ott kalocsai táncot, kapnak üveges táncot. Tehát azért erre is oda van figyelve. Tehát ez is mutatja, hogy nekünk azért sokrétű volt az a művészegyüttes, ahonnan mi jöttünk.
4: Tehát a Rajkó zenekarnak a képzésében ez is benne volt erőteljesen.
6: Táncosok, persze, tehát a műsor legyen. Uh-huh. Persze, akár önálló, tehát nekünk önálló koncertjeink is rengeteg önálló koncertünk volt. Sőt, az idén ugye a templomi koncertek ugye tömkelegével ezek voltak, önálló koncertek, de rengeteg táncos műsorunk volt. Úgy operett, úgy folklór estek, és rengeteget jártunk Lengyelországba, akár operettel, folklórral is. Az is sajnos a Covid idején szűnt meg nekünk. Az is egy nagy fájdalom volt nekünk, hogy oda már nem járunk.
4: Beszéljünk egy picit szomorúbb részéről ennek a dolognak, hiszen azért az a helyzet már a kialakult sajnos, hogy a Rajkó zenekar nem feltétlenül tud olyan megélhetést biztosítani a zenészeinek, amiből egzisztenciálisan fel tudnak tartani egy családot. És időnként előfordulhat az is, hogy a zenészek egy része másfajta munkát is vállal. És mivel akár a Muzsikáló Magyarország program sem biztosít teljes évben mondjuk lehetőséget arra, hogy a zenészek muzsikáljanak, ezért esetleg másfajta irányba kell gondolkodniuk.
6: Igen.
4: Tehát ez jellemző sajnos mostanában, hogy akár biztonsági őrök, vagy más foglalkozást választanak
6: a cigányzenészek. Ez sajnos minket is elért ez a dolog. Szóval én magamról is elmondhatom, szóval én az iskolában vagyok portásként. Uh-huh. Portás szolgálatot adok. Muszáj volt, hogy valami mellékjövedelem legyen, mert a zenélésből sajnos nem, tényleg valóban nem. Szóval nagyon sok kollégám valaki elment taxisofőrnek, vagy akár recepciósnak, vagy ilyen olyan futárnak, ételfutárnak. Sokan újra, de és a mai napig csinálják, szóval zenélés mellett muszáj, hogy egy másik lábon is álljanak, mert valóban ez a jó dolog, ez a Muzsikáló Magyarország amúgy. Tényleg. Pártalandó dolog. De jobb lenne ez, hogyha egész évben tudna megélhetést nyújtani a zenészeknek. És ezáltal motiválva lennének az éttermek is, hogy igenis alkalmazzák a zenészeket is, hogy legyen, mert ahol van jelen pillanat, tehát ez a program ez azért is jó, mert elindított egy olyan folyamatot, hogy talán visszajön ez arra szint, ha még a 80-as évek vagy a 70-es évekbeli szintre nem is, de visszatér a köztudatba az, hogy van. És tapasztalatból úgy mondom, hogy ahol van, ott örülnek az emberek, hogy van. Tehát azt mondják, hogy hát ez egy olyan jó kis üdes színfolt, meg úgy fogalmaznak, hogy hú, de jó, hogy itt vannak, mert egy kicsit feldobták az esténket a kellemes játékokkal, meg azzal, hogy megkérdezték, hogy mit szeretnénk hallani, és hát bizony jönnek fiatal, és magam korosztálybeli emberek is, meg fiatalabbak is, hogy hát igen, igényt tartanak, szóval visszakerül ez a köztudatba, és én úgy vagyok vele, hogy ezt valahol pártolni kellene. Szóval az, hogy egy évben csak 4 hónapig van pártolva, ez nem feltétlenül azt mondom, hogy rossz, hanem ez kevés. Kevésnek érzem. Szóval többnek kellene lenni ahhoz, hogy legalább az őszi-téli szezont végigcsinálni, mert összejönnek például a rengeteg turista összejön. Uh-huh. Az őszi szezon például a hajón nálunk az nagyon kemény. Ott mindig rengeteg ember van, rengeteg turista van. És akkor érezhető, hogy a forgalom egy kicsit megnől, megnövekedik az igény arra, hogy ne csak 2 zenekar játszon a hajón, hanem legyen 4. Szóval ez abból is érezhető. Szóval, hogyha ez még arra az időszakra is ki lenne tolva, akkor ez nem veszteség lenne, hanem ez nyereség lenne a magyar államnak.
4: A probléma gondolom ott is tetten érhető, hogy akik esetleg dolgoznak közben, vagy más szakmát választottak, vagy igen, kényszerültek rá, hogy váltsanak, akkor azok nem biztos, hogy a 3-4 hónap kedvéért feladják a biztos megélhetésüket. És innentől kezdve például alig lehet cimbalmos találni.
6: Így van.
4: Ha csak erre gondolok.
6: Igen, igen, és más hangszercsoportokra is ez a jellemző. Nem találni, igazándiból nagyon nehéz. Amikor a program elindul például, nagyon nehéz helyettesítő embert találni egy adott pozit, egy adott fellépésre. Nagyon nehéz találni például a fiúk a hajón, amikor meg kellett nekünk megcsináltuk a templomi koncerteket, ő nekik helyettes kellett beküldeni a hajóra, de ezt ők nagyon nehezen tudták megoldani. Szóval ez egy nagyon kemény dolog. Mert pontosan azért, mert ugye olyankor mindenki muzsikál, tehát minden zenész foglalt, na most nagyon kevesen vagy, sajnos. Itt Pesten. És nagyon kevés, nagyon nehéz olyan embert találni, hogy aki azt mondja, hogy tényleg sok olyan kollega volt, hogy azt mondta, jó, én itt letettem a lantot, és akkor majd szaladok át a másik helyre játszani. Mert azt mondta, hogy azért délbe végzek itt, és akkor jó, akkor be tudok este menni helyetted. Még dupla, váltott műszakban dolgoztak a kollégák sok esetben, hogy az egyik helyről jöttek, a másik helyre mentek. Tehát mi is például a Pálinkaházban a Suki István kollégámmal együtt játszunk a Pálinkaházban péntekenként, meg vasárnap. És nagyon nehéz volt olyan ember találni, aki oda, igaz, hogy csak hárman vagyunk, tehát hárman egy igen kis, egyszerű kis folklor estet adunk két pár táncossal, három zenész, nem fér be több, és nagyon nehéz volt helyettes találni, amikor nekünk kellett elmenni a templomi koncertekre, vagy akármi, és nagyon nehéz volt. És tényleg volt olyan, hogy három ember nem is tudtunk keríteni három embert, csak egy bőgős volt, meg egy hegedűs. Viszlát.
4: Na jó, de hát annak a hangzása meg nyilván nem
6: persze, olyan. Nem olyan.
4: Tehát
6: nem olyan,
4: azért az.
6: Nem. Nehéz. De ha egy állandó megélhetés lenne, egy állandó, stabil megélhetés nyújtana a szakma a részünkről, akkor sok, és olyat, hogy ebből a családot fel lehessen tudni tartani. Tehát nem egy olyan anyagi hátteret, ami arra motiválja az embert, hogy akár egy másik műszakot, vagy egy másik állásba elmenjen dolgozni, akkor visszakerülhetne minden. Tehát minden zenészeknek a jó része azt mondaná, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, most akkor már nem taxizok, befejezem a taxizást, és akkor a művészetre koncentrál, mert ebből ugyanúgy el tudom tartani a családomat, meg tudom csinálni azt, amit akarok, és akkor feladnák.
4: Valaki ebben nő fel, hogy 5, 6, 7, 8, a te esetben 9 éves korától folyamatosan muzsikál, folyamatosan tanul, még most is tanul természetesen. És tényleg napi több órát szánt arra, hogy gyakoroljon, képezze magát, és tulajdonképpen kitanulja ennek a szakmának a csinyát, binyát. Ezek után váltani egy másik szakmára az nyilván egy nagy törés lehet lelkileg. Igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy visszatérni a zenész hivatáshoz, hiszen mondjuk ezt hivatásnak, nem is szakmának.
6: Igen.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez egy óriási öröm lehet annak, aki visszatérhet. Csak nyilván ehhez valamiféle nagyobb támogatás kell. A kultúra az nem az a terület, ami ellentétben mondjuk a versenyszférával. A kultúra az teljesen másként működik. Azt támogatni kell, mint ahogy a 90-es évek előtt is óriási szerepe volt a támogatásoknak. Ha csak arra gondolok, hogy a Rajkó zenekar például a KISZ irányítása alatt működött, vagyis a Kommunista Ifjúsági Szervezet, ami természetesen állami pénzből működött.
6: Igen.
4: Ők szervezték a Rajkónak a koncerteket, ők tartották fönt az épületet, és akkor még sorolhatnám. Tehát ez nem verseny alapon működött ez régebben. Igen. És ez most sem működik valójában verseny alapon, hiszen a kultúra az nem így működik.
6: Nem.
4: Tehát akkor nagyobb állami támogatásra, illetve szerepvállalásra lenne szükség?
6: Hát a Rajkó zenekarnak kellene egy nagyon komoly állami támogatás mindenféleképpen ahhoz, hogy így is, szóval mi így is rengeteget küzdünk azért, hogy talpon maradjunk. Rengeteget pályázik a zenekar ilyen-olyan fellépésekre, kisebb, nagyobb sikerrel ugyan, de azért van. De ha lenne egy állandó állami támogatás, lenne egy állandó támogatottság a zenekarnak, akkor sokkal könnyebben lennénk mi is, és akkor szerintem el tudnánk indulni egy olyan irányba, hogy vissza tudnánk kerülni a közéletbe valahova. Tehát az, hogy a Rajkó zenekar így is, persze benne vagyunk valamilyen szinten, de kezdünk mi is már kihívódni ebből az egész dologból, hogy visszakerüljünk, és lenne egy állandó helyünk, ahol tudjunk koncerteket lebonyolítani rendszeresen, rendszerességgel, mert csak akkor tudunk visszakerülni a kulturális véráramba, hogyha ez megvan. De így, hogy nincs állandó állami támogatásunk, nem tudunk próbákat tartani. A zenész kollégáknak el kell menni dolgozni. Ahhoz, hogy megéljenek, így alkalmi esetenként tudom őket összehívni, hogy próbáljunk, tehát akkor is csak egy hétvégén egy-két napot, hogy nézzük meg, hogy mit fogunk a koncerten játszani, ha egy olyan dologról van szó, ami egy nagyobb volumenű dolog, akkor így tudom őket, de csak a hétvégén, mert a hétköznapok azok eltelnek a munkával. És ez a szomorú, hogy rendszeres zenekari munka nincsen, csak munka van, és akkor van egy hétvégi valami, amikor beülünk, jó, nézzük meg, de akkor is ennyi és ennyi idő alatt, és nem egy rendszeres munka, mint amihoz régen hozzá voltunk szokva, hétfőtől péntekig próba van. Most nincs. Nincs. Már évek óta nincs.
4: Hogy látod a Rajkó zenekar jövőjét?
6: Hát most per pillanat, őszintén megvalva, egy ilyen nagyon stagnáló. Igazándiból nincs kialakult jövőkép bennem, tehát az, hogy merre tartunk, mert egy helyben állok a dolgok.

0: Hát, tudjuk, én annak örülök, hogy a 100 tagú cigányzenekar megkapta az állami támogatást. Uh-huh. Ők megkapták, és ennek nagyon örülök, mert egyrészt, mivel én is tagja vagyok, tehát a zenekarnak, másik dolog meg az, hogy rengeteg kollégám ott van. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy segítség. Az, hogy a 100 tagú, érdem szerint persze, megérdemli, mert nincs még egy olyan zenekar, mint a 100 tagú. Nincs még egy. Tehát nem tudnak, egész Európában nem tudnak mutatni még egyet.
1: Igen.
0: És kell, hogy ők kapják ezt a dolgot, és azt szeretném, reménykedek, hogy egyszer majd mi is elérünk abba a szituációba, abba a pozícióba pontosabban, hogy a Rajkó zenekar, mint ennek az egésznek az atya, az anya intézménye, csak mondjunk ilyet, aki kinevelte a 100 tagú cigányzenekar tagjait. És itt a legnagyobbokról van szó, akik ott játszanak. Hogy végre oda helyezzük, ahova való. Tehát, hogy mi vagyunk az alap, és erre jön föl a többi, amiből aztán kinőtt ez az egész 100 tagú cigányzenekar is, meg sok más zenekar is, meg sok más kisebb együttes is ebből nőtt ki. Itt kapták a képzést, itt kapták a minden olyan dolgot, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ők zenekar legyenek. A tudásanyagot, mindent itt szedtek fel. És hogyha ezt egyszer majd elismerik, és azt mondják, hogy igenis, ez oda kell, hogy tartozzon, a Rajkó zenekarnak is meg kell adni azt a fajta presztízst, ami a 100 tagút megilleti alapja van, akkor szerintem elindulhat egy olyan folyamat, hogy akkor újból érezhetjük azt, hogy vagyunk, létezünk. Bár így is tudjuk, hogy nélkülünk ez nem működik. Én nem is adom fel, tehát soha nem is fogom feladni a Rajkó zenekart. Úgyhogy nekem ez mindig is a szívem csücske fog lenni, a legbelső énem, mindenem, zsigerem, minden ehhez ragaszkodik. És hát a mellékállásom is mutatja, hogy nem tudok elszakadni az intézménytől. Tehát
1: igen,
0: ott dolgozom, igen, mint portás, figyelem a gyerekeket, beszélgetek a gyerekekkel, sokan megkérdeznek, hogy Gyuszi bácsi, hogyha ilyen-olyan problémákkal jönnek kis zenész kollégák, aranyosak nagyon, hogyha mondják a tanítómesterék, hogy valamit nem értetek, menjetek oda Gyuszi bácsit, ott kérdezzétek meg.
1: Kérdezzétek meg a portást.
0: Igen, a Gyuszi bácsit megkérdezik, és akkor jönnek, és akkor feltesznek kérdéseket, hogy ha így csinálom, akkor az jó, vagy ha nem így csinálom, akkor nem jó, vagy szóval érdekes dolog. De uh-huh. Nekem a Lőrinc mondta egyszer azt, hogy amikor kiderült, hogy én portásként dolgozom az iskolába, és azt mondja, te dolgozol valami? Mondom, persze, hát mondom, na, portás vagyok, úristen, azt mondja, és hol? És ott mondtam neki, hát mondom, hát a zenekar, az iskolába. Jaj, de jó, hát az, akkor te végül is hazamentél.
1: Hát, igen.
0: Igen, én végül is hazamentem, igen. Én mindenkor az édesanyámmal közöltem ezt a történetet, ő is örült neki, abból persze a szemszögből, hogy nem kell ismeretlen helyre mennem.
1: Igen, így van.
0: Meg hogy ez ad egy olyan anyagi forrást, amiből tudom a kicsit finanszírozni az életemet.
1: Egy biztos megélhetés.
0: Egy biztos.
1: Viszont, hogyha visszatekintünk azért mégiscsak az elismerésekre, nézzük akár a nemzetközi elismeréseket. Gondoljunk csak arra, hogy 2016-ban a Rajkó módszer, tehát a Rajkó iskolában,
0: igen,
1: folytatott oktatási metódus, amit egyébként Farkas Gyula alapozott meg természetesen, ez UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is felkerült. Tehát a nemzetközi elismerés, siker, az tulajdonképpen már rég megvan, adott. Most már csak egyfajta anyagi támogatás hiányzik ehhez, hogy biztos lábakon, igen, tudjon működni, igen, a Rajkó zenekar.
0: Igen.
1: És mi a meglátásod egyébként, egy picit magasabbról tekintve, madártávlatból mondjuk így, a cigányzene helyzetére? Talán ez egy még nehezebb kérdés. Mi a cigányzene jövője? Hol látod 5-10 év múlva, vagy akár 20 év múlva a cigányzenét?
0: Én azt mondom, hogy szerintem érezhető egyfajta, én azt mondom, hogy valami megmozdult itt, jó irányba.

0: szerintem.
1: És ez a programnak köszönhető?
0: Ez a programnak is köszönhető, így van. Annak is köszönhető, hogy jó irányba mozdult, hogy kezd ez a műfaj, ez a zene visszaszivárogni a közéletbe. Nagyon-nagyon nehéz ez, mert most egyre több fiatal van, akik szeretik ezt a világzenét játszani. És sok fiatal felismerte például azt, hogy ebben a műfajban, a cigány zenében, ebben nagyon sok virtuózitási lehetőség van. Aha. Kibontakozási lehetőség van. Tetszik nekik ez a játék. Sok fiatalnak. És kezdenek erre úgymond rákapni. És meg akarják ezt tanulni. De hogy ahhoz, hogy kitől tanulják meg, ahhoz el kell jönniük hozzánk.
1: A Rajkus Talentum zeneművészeti szakgimnáziumba.
0: És ott kell kezdeni, mert sokan például a népzenei vonalról jönnek át. Kérdeztem tőlük, miért? Hát azért, mert ott nem hagyták őket kibontakozni. Uh-huh. Érdekes dolog volt, hogy aztán nem hagyta bennünket gyakorlizni, próbálni, vagy annyit. Itt több a zenélési lehetőség, több teret kapnak. Mondom, ez érdekes, mert mondom, én más gondoltam volna, de és hát az a fajta virtuózitás, ami ebben a zenében van, azt ott nem tanítják. És azt mondták, hogy ezért jöttek át ide, kifejezetten a stílust megtanulni, hogy ők úgy akarnak muzsikálni, mint a nagy roma muzsikusok, hogy mint a Puka Károly, mint ahogy a többiek, hogy nekik ez kell, ez tetszik nekik, és ők ezt szeretnék megtanulni. Uh-huh. Ezt a játékmódot, ezt a fajta a stílust, mert ezt kettőték, ők már ötvözik, vagy összerakják, és persze ez ad nekik elég teret. Művészileg. És erre ráismertek a fiatalok, akik ezt a műfajt kezdik el tanulni. És egyre másra látható, hogy alakulnak olyan zenekarok, akár nem roma fiatalokból is, akik ezt a műfaj zenét játszák, ötvözik a balkáni zenével, a magyar folklort, keverik a cigány zenével, és ugyanabban a stílusban játszanak. Uh-huh. Azzal a fajta virtuózitással, azzal a fajta érzésvilággal, amit ez takar. Úgyhogy igazándiból lesz egy felfejlődés szerintem, hogyha engem kérdezel. Szóval lesz egy fajta mozgalom, amilyen indul majd egy jó irányba, és ez a zene, ez volt, és mindig is lesz szerintem. Kell az embereknek. Ráismertek arra, hogy igazából egy jó kulturális rendezvényt vidéken enélkül nem lehet megcsinálni. Csak az, hogy lehívnak XY előadót, aki a szintetizátorral valamilyen hangulatot kelt, meg mit tudom én, egy falu, ahol megtehetik, hogy nagyobb költségvetéssel dolgoznak, meg minden, akkor azt mondják, hogy hú, jöjjön ide a XY zenekar is. Mert kell nekünk ez, mert az emberek szeretnék. És akkor igenis, akkor adunk egy nóta délutánt, vagy egy olyan estet, ahol ki tudják magunkat szórakozni, és nagyon-nagyon várják. Tehát ki vannak az emberek éhezve valamilyen szinten erre a dologra, vidéken meg pláne. Uh-huh. De Pesten is már kezd egy valami elmozdulni, egy jó irányba. Még lassan döcög, mert Pest egy kicsit lomha ilyen szemszögből, de az, hogy ez a program ez nagyon sokat segít abban, hogy a pesti közönség is elérjen ez a műfajhoz. Hogy a Pesten játszó zenészekhez is bemenjenek, és ott vannak ott akár külföldiek, de a külföldiek tömkelege jobban ismeri, mint hazánknak a városi emberek, tehát akik Pesten élnek. De azok is kezdik megszokni ezt a dolgot, hogy ez van. Hogy ez fellelhető. Hogy bemegyek egy étterembe, és akkor ott van egy zenekar, akik szolidan a háttérben ugyan játszanak, vagy éppenséggel, hogyha bevetődik egy vendég, és azt mondja, hogy fiúk, játszátok már nekem ezt, vagy azt, vagy és akkor lehet kérni zenét. Ez is egy új dolog. Sokaknak. Hogy jó, hogy lehet valamit kérni? Igen, lehet. Lehet kérni zenét.
1: Hiszen a cigányzenészeknek a repertoárja valóban olyan széles, ami világhírű.
0: Igen, és ez is meglepő dolog, hogy van ilyen is, hogy meglepődnek emberek azok, hogy lehet tőlünk zenét kérni?
1: Lehet.
0: Igen.
1: Ettől híresek.
0: Ettől híresek. Igen. És ez így, ha visszajön, szerintem nagyon jó, hát nem egyik napról a másikra, de szerintem hosszú évek lesz, és fenn fog ez maradni, csak legyen, aki el fogja játszani. Uh-huh. Ez nagyon fontos.
1: Én is bizakodó és optimista vagyok mindenféleképpen. Kíváncsi lennék, hogyha holnap el kellene menned egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit magaddal vinnél, amik úgy tulajdonképpen nagy hatással voltak rád életedben, a felvételek, és kijátszana rajta?
0: Hát ez igazándiból sok mindent akar. Szóval én nagyon sok zenét hallgattam. Rengeteg műfajban, rengeteg műfajú zenét, bár mondjuk az elektronikus zenét annyira nagyon nem kedvelem, bár nem a szívem csücske, de ebben benne van a könnyű zenétől, persze ugye hát ami az enyém, az ugye hát a gémes kutas lemezt mindenféleképpen magammal vinném, az járók a Sanyi bácsinak a lemezét, azt mindenféleképpen. Azt persze ugye Lakatos Sándornak a lemezét is nagyon szívesen magammal vinném, az egy másik, nagyon sok szép dolgot játszik rajta.
1: Jöhet Sanyi bármelyik?
0: Lehet bármelyik, tehát aha. Igen. Hát persze, ugye van a komoly zene, amit én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, hát az egy nagyon tág dolog. De ha már itt tartunk, akkor magammal vinném Csajkovszkijnak a 6. szimfóniáját. Ez egy kicsit, hogy tudjak magammal egy kicsit kilépni. Persze vinnék magammal egy Duke Ellington lemezt is, mert az embernek kell egy valami kis lelki felüdülés néha, nem csak a szomorkodás. Nagyon. Meg egyéb dolgok, persze ugye, és hát vinnék magammal egy könnyű zenei albumot is, ez pedig George Michaelnek az egyik albuma lenne, amit magammal vinnék, mert az nekem mindig adott egy valami olyan kis relaxációt, vagy akár, de ezen kívül nagyon sok minden, tehát hogyha lehetne a fél világot elvinném magammal. Nagyon sok mindent hallgattam, mint Debussy-től, Ravel-től, Mussorgskijn keresztül, Rachmaninovot nagyon szeretem.
1: Köszönöm, hogy ezt említed. Mint zongoristennek mindig nagyon örülök.
0: Nagyon-nagyon szeretem. És hát persze Beethoven-t nem utolsó sorban. Uh-huh. De nagyon sok minden van, amit így az ember így azt mondja, hogy na jó, van, akkor lényegében ruhát már nem is vinnék magammal.
1: De egy hegedűt mindenféleképpen. Azt ne hagyd itthon, légy szíves. Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Számomra egy óriási szépen. Élmény volt. Jó volt veled beszélgetni. Én természetesen szépen. Bármikor várunk itt vissza a stúdióban egy újabb beszélgetésre.
2: Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprimmása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó zenekarról és a cigány zenéről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: menge.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Rudi,
1: Kerasz, Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
2: Békés vonulásos tüntetés volt Budapesten az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre a parlament épületéhez. Az eseményt ismert jobboldali influencerek szervezték, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki. A tömeg Sólyog Tamást éltette és Magyar Péter lemondását követelte. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Szabó Gergő újságíró beszédében zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálni a nyugati országok által felállított csapdába. A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére, miután a taxisok érdekvédelmi szervezete a rendszer felfüggesztését kezdeményezte. A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas, a személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információkat kezeli valós időben. A TÉSZ csütörtökön a Facebook oldalán megjelent közleményében tudatta, a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vett fel a BKK által bevezetett taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő rendszer. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia énekfúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
4: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 27-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész, aki mesél nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól, és jövőbeli terveiről. Tartsanak velünk ma este folyamán is.
6: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
7: Szervusz András, nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
6: Nemrég jelent meg az újabb videoklipped, Andesune címmel. Mesélj nekünk erről egy picit. Először is mit akar ez a cím?
7: Andesune igazából annyit jelent, hogy álmomban. Uh-huh. Ez egy gyönyörű, szép romantikus dallam, ami arról szól, hogy a főhős álmában már látta a szerelmét, és már az álmában beleszeretett, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy mi ez a leírhatatlan érzés, hogy miért is szereti őt annyira, hiszen még csak az álmába látta.
6: Ez egy feldolgozás, ha jól gondolom.
7: Így van, pontosan. Az eredeti előadót sajnos nem tudom, tehát hogy kicsoda, tehát utána néztem, de nem volt ez jelezve. Valószínűleg ez egy régebbi cigány dallam, sokan feldolgoztak, de az eredeti előadónak a neve az valahogy úgy elveszett az éterben.
6: Uh-huh. És hogy jött benned ez a gondolat, hogy akkor pont ezt a dalt dolgozd fel?
7: Ugye nálam a dalválasztásoknál nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor meghallok egy dallamot, valamit elindítson bennem. Uh-huh. Amikor a feleségem mutatta ezt a dalt, hogy nézd már, milyen jó az a kis szám. És meghallgattam, és éreztem rögtön, hogy ebben a dalban megvannak azok az energiák, amiket én jól tudnék közvetíteni a hegedűmön keresztül, és azonnal tudtam, hogy ezt a dalt meg kell csinálnom, mert igazából a cigány szövege és nagyon sokat mondó, és nagyon szép. Habár nem tudok perfektű cigányul, azt meg kell, hogy valljam, de úgy a lényegét azért megértettem. És én úgy gondoltam, hogy a mondani való és a dallam együtt annyira tökéletes, hogy ez esetleg még a hegedűn is jó szólna.
6: Hol tanultad a cigány nyelvet?
7: Igazából tanulni nem tanultam, csak úgy rám ragadt, mert ha bár én muzsikus cigány családból származom, de a kedves feleségem családja pedig olá cigány család, és ugye ott náluk nagyon-nagyon sokszor hallom a cigány nyelvet is. Leginkább magyarul beszélnek, de azért nagyon-nagyon sokat lehet hallani a romani nyelvet is, és hát így rám ragadt, mondhatni.
6: Uh-huh. Egyszerű egyébként megtanulni, hogy érzed?
7: Én úgy gondolom, hogy ez egy gyönyörű, szép, dallamos nyelv, és egyszerű megtanulni, de viszont én úgy gondolom, hogy csak akkor lehet megtanulni ezt igazán, hogyha az ember valóban használja. Tehát, hogyha csak mondjuk egy szótárból szeretne megtanulni cigányul, én úgy gondolom, hogy az nem fog menni, viszont hogyha olyan közegben van, és hallja, és próbál beszélni, akkor úgy meg lehet tanulni, de hozzáteszem, én sajnos még mindig nem sajátítottam el annyi kellőképpen.
6: Viszont nagyon fontos, hogy megvan akkor az érzelmi motiváció is, hiszen a feleségeden keresztül azért természetes, hogy szeretnéd akkor megismerni, ami vele kapcsolatos, az ő picit eltérő kultúrájával.
7: Tehát én úgy érzem, hogy egytőről fakadóak vagyunk, uh-huh. és ha bár más a kultúra, de valahol mégis nagyon-nagyon hasonlít, és úgy érzem, hogy mind a két kultúrának megvannak az értékei, amit őrizni és ápolni kell.
6: Beszéljünk egy picit még a zeneiségedről, hiszen klasszikus hegedűművészként kezdted a pályád. Hogy tértél át végül is inkább a populárisabb műfajok irányába, és főleg a crossover érdekelne, ami egyébként nagyon magas szinten jelenik meg a művészetedben?
7: Először is nagyon szépen köszönöm, hogyha így gondolod. Én még amikor klasszikus zenészként tevékenykedtem, én már akkor éreztem magamban azt, hogy szeretnék egyre több kreatív projektben részt venni. És ugye a klasszikus zene mellett rám leginkább a pop zene, a funky és a tradicionális cigány zene volt az, ami a legnagyobb hatást tette rám. Tehát számomra ezek a műfajok voltak az etalon. És megmondom az igazat, hogy szerettem volna egy olyan újfajta stílust kreálni, ahol a klasszikus zene bőven megfér a hívhatjuk mulatósnak is, a mulatós cigány zene mellett. Ugye fontos tudni, hogy én nem kávéházi cigány zenét játszom, habár hatalmas nagy tisztelője vagyok és rajongója, de valamiért én mégis inkább, hogyha a cigány zenéről van szó, akkor a tradicionális cigányzenét preferálom.
6: De hallottam én már tőled a YouTube-on Earth, Wind & Fire-től kezdve mindenféle olasz slágereken át különböző dalokat, amik tulajdonképpen a te színes egyéniségedet mutatják. Ezeket hol tudod egyébként előadni? Merre fele jártál már ezekkel?
7: Ugye elmondhatom, hogy hála jó istenkének már nagyon-nagyon régóta, mint vendégművész tevékenykedek, leginkább ilyen tengerjáró hajókon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy show műsorom, tehát ez egy one man show, én vezetem angol nyelven, és a világ minden táján fellépek vele, és hát ugye említettem, hogy Earth, Wind and Fire, meg olasz slágerek, igazából próbálom azokat a dalokat játszani, és úgy összeválogatni a repertoáromat, amiket én is nagyon-nagyon szeretek.
6: Nekem ezekkel, megmondom őszintén, az a gondom, amikor például én ezeket zongorával próbálom előadni, hogy bizonyos daloknak a dallama nagyon egyszerű.
7: Igen.
6: És ezeket akusztikus hangszerekkel megszólaltatni, talán, hát hogy is mondjam, nem lesz olyan izgalmas, hogyha nincs mögötte olyan fajta apparátus, olyan zenei háttér, olyan zenei alap, ami tulajdonképpen az egészet feldobja. Te ezeket hogy szoktad előadni?
7: Igazából említetted, hogy nagyon egyszerű. Tényleg ezek a daloknak a nehézségi foka meg sem közelíti egy klasszikus zeneműnek a szintjét, de viszont egyszerű és nagyszerű.
6: Ez így van.
7: Én úgy gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy az ember szálljon rá időt, hogy megtanulja ezeket a különböző stílusjegyeket, és megtanuljon úgy játszani az akusztikus hangszerén, hogy az teljesen stílusos legyen. Tehát például egy funky számot nem lehet klasszikus hangképzéssel eljátszani. Tehát nagyon fontos, hogy az ember rengeteg zenét hallgasson, és minél jobban törekedjen arra, hogy a stílusjegyeket átvegye. Például én nagyon sok szaxofonost hallgatok, tehát megpróbálom azt a fajta zenei előadást nyújtani hegedűn, mint mondjuk egy popszaxofonos tenne.
6: Na most az az igazság, hogy így is azért lehet hallani, hogy teljes mértékben úgy ura vagy a hangszerednek, a hegedűnek, hiszen ezt nem lehet letagadni még három hangnál sem, hogy ez a hegedű úgy szól a kezedben, ahogy egy igazi művésznek kell, hogy szóljon. Még a három egyszerű hangnál is, amiről beszéltünk, ha csak esetleg három hangból áll egy dal, ami tényleg valójában a nehézségét adja ennek a műfajnak, hogy az a három hang az úgy szólaljon meg. És mi a helyzet mondjuk az alapokkal? És itt most a zenei alapokra gondoltam.
7: Ja, a zenei alapokra gondoltál. Igen, tehát ott is nagyon-nagyon fontos, hogy az ember úgy hangszereljen meg egy darabot, hogy maximálisan a stíluson belül maradjon, de mégis a saját maga kreativitását hozzá tudja adni. Tehát nekem nagyon fontos a hangszerelésnél az, hogy mindig valami kis pluszt csempészek bele, tehát kvázi szeretném egy picikét magasabb szintre emelni a zenei alapot, hiszen mielőtt én csak egy hegedűvel vagyok a színpadon, számomra nagyon fontos, hogy maga a zenei alap egy nagyon tömör és egy nagyon jó minőségű alap legyen, amivel tényleg öröm játszani a színpadon.
6: Ezeket is te készíted egyedül?
7: Így van, mindent én készítem.
6: Ez óriási dolog egyébként, hogy van egy előadó, aki tulajdonképpen mindent magának csinál, sőt, azért hadd áruljuk el a hallgatóknak, hogyha esetleg van egy videoklip, azoknak is tulajdonképpen te vagy a megalkotója.
7: Így van, általában én vagyok a producer, a rendező és a vágó is, igen.
6: Ez óriási dolog egyébként, hogyha van egy olyan fajta affinitásod ezekhez a technikai kütyükhöz, ahol esetleg mondjuk a vágást meg tudod oldani, egyedül önmagadban a saját elképzeléseid szerint. Nyilván azért operatőre azért szükséged van, tehát aki segít felvenni a dolgot, de onnantól kezdve a többit azt mind te csinálod, sőt a szervezést, a menedzselést is. Tehát tulajdonképpen te vagy akkor saját magad menedzsere is. Én azt gondolom, hogy aki zenész, főleg klasszikus zenész, azt kell, hogy mondjam, mint ahogy te is, hát a Bécsi Zeneakadémián tanultál, erről is mindjárt beszélünk, annak van egyfajta gondolkodása, de az nem biztos, hogy kiterjed odáig általában, hogy esetleg ezt az önmenedzselést is magának megcsinálja, hiszen ez egy külön szakma.
7: Így van. Én maximalista vagyok, és szeretek mindent kézben tartani. Tehát én akkor vagyok nyugodt, és akkor vagyok boldog, hogyha egy folyamatnak az egész procedúráját igazából végig tudom kísérni. Tehát én akkor érzem biztos kezekben a produktomomat, hogyha az elejétől végig kísérem.
6: Mesélj mondjuk erről a legújabb videóklipről. Ennek mi volt az elkészítésének a folyamata? Hogyan zajlott ez?
7: Hát ugye sokat tanulmányoztuk a szöveget a kedves feleségemmel, és akkor elkezdtünk ötletelni, hogy milyen sztorit tudnánk elképzelni ez a dalhoz, és nagyon szerencsés vagyok, mert van egy nagyon jó képű unokaöcsém, és ő jelentkezett, hogy ő főszerepet vállalna, és de ráírtuk ezt az egész sztorit. Igazából egy szerelmes párról szól, tehát ők fiatalok nagyon, még tényleg rajtuk van az a fiatal naivitás, a rózsaszín köd, és hát arról szól, hogy így ismerkednek, szerelmesek, de aztán van egy kis félreértés, és akkor természetesen az összeveszés után mi más történhetne, mint a kibékülés. És akkor, amikor megvolt ez a storyline már így a fejemben, akkor találtam egy rettentően ügyes operatőrt, akivel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és innentől kezdve igazából sínen is volt már a dolog.
6: És akkor elkészült a nyersanyag, te azt hazavitted.
7: Így van.
6: Megvágtad.
7: Így van. És most fenn van a YouTube-on.
6: Fontos számodra az, hogy megjelenj a különböző platformokon?
7: Én úgy gondolom, hogy különösen a mai világban minden előadónak kritikus, hogy lássák és hallják. Mert az a helyzet, hogy ez a mai világ már csak így megy. Tehát ahhoz, hogy 2025-ben egy előadó tudjon érvényesülni, ahhoz el kell jutni a nagy közönséghez. És ezt már csak is kizárólag a szociális média platformokon tudja megtenni, de viszont ott is nagyon nehéz kitűnni, mert rengeteg tehetséges ember van, rengeteg tehetséges zenész, énekes, vagy bár akármi más, aki ugyanígy szeretne kitűnni a sok közül. Tehát igen, manapság már nem az van, mint régebben, hogy az emberek ott ültek a rádió előtt, és akkor mondjuk a Boros Lajos bemuzsikált egy új sanzont akár, és akkor másnapra az más láger lett. Tehát muszáj, hogy az ember jelen legyen, és lássák, hallják a közönség soraiban.
6: És tulajdonképpen, mivel te egy crossover műfajt játszol, tehát ilyen populárisabb zenét, valójában egy kicsit igényesebben meghangszerelt alapokkal, és néha azért egy kicsit klasszikus hangzással, ehhez azért természetesen szükség van ahhoz, hogy elérd a legnagyobb számú közönséget, hiszen ez a nagy közönségnek szól. Ez nem egy réteg műfaj, mint a klasszikus zene akár. Tehát, hogy itt valójában ez az, amit te ki tudsz használni, ez a fajta platform.
7: Igen.
6: Független elérése a közönségnek.
7: Igen.
6: Milyen visszajelzések vannak?
7: Hát egyelőre, hála Jóistennek, nagyon, nagyon pozitív. Az előző klippemet, amit feltöltöttem arra a bizonyos platformra, több mint 100 000 nézőm volt egy nap alatt, és több ezer like, szívecske, komment, megosztás. Tehát abszolút jó volt a fogadtatása, és nagyon sok olyan ember is felfigyelt rá, akiről nem is gondoltam volna, és írtak, telefonáltak, tehát olyan sikere lett az előző klippemnek, a Szívem vitted elnek, hogy amire én nem is gondoltam volna, mert egy hegedűsnek azért általában nem szokott akkora megtekintése lenni, mint mondjuk egy énekesnek. És én azért nem vagyok egy olyan ismert személyiség még egyelőre, hogy teljesen magától értetődő lenne az, hogy én felteszek mondjuk egy videót, akkor ott azt szétszedik. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy örömmel töltött el, hogy ez tényleg olyan közösségre talált, és amit én szerettem volna, és abszolút pozitív volt ez az egész. Amikor egy videoklipet készítek, akkor törekszem mindig egyre jobbat és jobbat csinálni, és hát azért úgy tisztában vagyok, hogy milyennek kellene lenni egy populáris videoklipnek, így 2025-ben. Meg hát szerencsés is voltam igazából, mert olyan helyszíneken tudtam forgatni, ami nem mindennapi.
6: Na most ez nyilván egy kis költségvetésű klip volt, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nem milliárdokból készült ez a videó, és azért mondom, hogy azért tulajdonképpen ma azért össze lehet hozni egy viszonylag alacsony költségvetésű klipből és egy ilyen minőséget.
7: Így van.
6: Tehát és tulajdonképpen ez benne a fontos, az átütő, hogy akár a mai világban az ember létrehoz egy videoklipet, akár feljátsza otthon, vagy nem tudom, hogy te éppen stúdióban játszod, de föl ezeket, vagy otthon stúdióban. Tehát be lehet menni stúdióba is, ahol nyilván nagy tapasztalatú hangmérnökök segítenek kikeverni a hangot, ami azért nyilván jól jön az embernek a segítség, de azért még mindig viszonylag egy alacsonyabb költségből ezt létre lehet hozni.
7: Igen.
6: Hát ha szabad ezt mondani.
7: Hogyne, természetesen. Én úgy gondolom, hogyha az emberben van akarat,

0: mindig azért próbálok egyre jobbat és szebbet csinálni, tehát a büdzsé is emelkedik, de én úgy gondolom, hogy nem kell erre olyan sok pénzt költeni, mert a legfontosabb része ugye a zene. Tehát, hogyha a zene nem jó, akkor hiába csinálunk akármilyen klipet, úgyse lesz jó. Tehát teljesen mindegy. A zene legyen jó, mert az emberek nem buták, ők hallják, ugye, hogy most ez jól szól, vagy nem szól jól, a vizuális elem az meg pedig egy plusz.
1: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez, hiszen ez is nagyon fontos és érdekes, hogy honnan jutottál el idáig? Zenei családból származol.
0: Így van. Hát ez egy nagyon hosszú út volt. Én székesfehérvári születésű vagyok. Uh-huh. És 8 évesen kezdtem el tanulni a helyi zeneiskolába.
1: Uh-huh. De előtte azért nyilván otthon a család különböző tagjaitól már hallottad akár a cigány zenét, igen, vagy akár a könnyedebb műfajokat.
0: Igen. Hát ugye édesapám, ő üzletember volt, ő nem zenél, de a nagypapa, nagybácsik, unokatestvérek, mindenki muzsikált.
1: Kávéház egy cigány zenét játszott?
0: Így van, pontosan. Mindenki. És igazából ilyen 5-6 éves koromban én gitáros szerettem volna lenni. Kovács Andor gitárművésznek vagyok így távolabbi leszármazottja. Úgyhogy én sokat hallgattam őt, és én gitáros szerettem volna lenni. És akkor apukám vásárolt nekem egy gitárt. De hát mivel, hogy ő nem zenélt, ő csak megvette a gitárt, de nem tudta behangolni. Tehát mire hazaért az a gitár, lehet, hogy előtte be volt hangolva, de mire hazaért, hát valami borzasztóan rosszul szólt.
1: Hát persze.
0: És akkor odaadta apukám, jó van, fiam, akkor gyakoroljál, jön 4-5 órát mostantól.
1: Jó.
0: És akkor elkezdtem pengetni, és hát olyan csúnyán szólt, hogy mondta, hát nekem ez nem kell, hát ez nem érdekel. És akkor ez így abba is maradt, és akkor mondtam, jó, akkor nem leszek gitáros. De viszont egyik nap néztem a szólanótát, és már őszinte leszek, már nem emlékszem, hogy ki volt a prímás, talán a Szalai Antal. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő hegedült, és én akkor oda mentem apukámhoz, és mondtam, hogy jó, hát akkor én hegedűs szeretnék lenni. Biztos? Biztos. Jó. És akkor apukám megfogta a kezemet, és elvitt a zeneiskolába. És rettentően nagy szerencsém volt, mert egy csodálatos pedagógusnál kezdtem hegedülni, aki tényleg megszerettette velem a hangszert is, és magát a munkát is, a gyakorlást is. Úgyhogy így kezdődött ez el nekem.
1: Nevét említsük meg mindenféleképpen.
0: Tatár Dezsőné, Judit néni. Uh-huh. Ugye az első 1-1,5 évemet nála töltöttem, csodálatos pedagógus volt, annyira, hogy igazából kicsit több mint egy év hegedülés után felvételt nyertem a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába, Perényi Eszternek az osztályába.
1: Mennyi idős voltál?
0: Hát még nem voltam 10 éves igazából, 9 voltam akkor, és hát Perényi tanárnőnél folytattam a tanulmányaimat, később pedig Becker Annánál, uh-huh, és Róna Széki Tamásnál, tehát rettentően jó pedagógusaim voltak, a mai napig nagyon jó szívvel gondolok rájuk vissza, uh-huh, viszont amikor jött a felvételizés ideje, akkor én úgy gondoltam, hogy beugrok a mély vízbe, és megpróbálok felvételt nyerni a Bécsi Zeneakadémiára.
1: Mielőtt rátérünk a Bécsi Zeneakadémiára, azért én azt gondolom, hogy egy 8-9 éves gyereknek nem egyszerű a feladata a Zeneakadémia, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatán, hiszen valóban csak a legjobbak kerülnek be oda, hát egyrészt nagy a nyomás is, gondolom, és hát nagy a kihívás. Ezt akkor hogy élted meg?
0: Igen, tehát a nyomás az valóban nagy volt, mert ameddig mondjuk

0: helyi zeneiskolában mondjuk én hegedültem a legeslegjobban. Ugye bekerültem a különleges tehetségek osztályába is, hát olyan borzasztóan nagy kvalitású emberek vettek körül, tehát olyan tehetséges fiatalok voltak mellettem, hogy rájöttem, hogy ideje felkötni a gatyát, hogyha szabad így fogalmaznom, de hát rettentően szerettem hegedülni, és szívesen is gyakoroltam, de az már egy másik fajta éra volt igazából. Igen, akkor már éreztem azt, hogy ez nem csak játék és vidámság, hanem itt ahhoz, hogy egy szinten tudjak maradni a többiekkel, ahhoz rengeteg munkát bele kell fektetni, mert a többiek még több munkát belefektetnek. Tehát nem volt egyszerű, de nagyon sokat segített nekem abba a későbbiekben is, hogy rájöttem az, hogy a folyamatos munka és tanulás az mindennek az alapja, és csak így lehet célt érni.
1: A család is felköltözött akkor Budapestre?
0: Igen, igen.
1: Akkor ez nyilván részükről is egy nagy áldozat lehetett?
0: Igen, igen. Mindenféleképpen az volt, mert ugye a munkahelyük is Székesfehérvárra szólította őket, de mégis megtették azt, hogy felköltöztek velem együtt. Ugye nem akartok kollégiumba engedni, mert nagyon pici voltam akkor még. De hát habár Székesfehérvár nincs annyira messze Budapesttől, de azért mégiscsak mocerás azért napi kétszer megjárni. És ezt még megtették értem, amiért a mai napig hálás szívvel gondolok rájuk.
1: És amikor eljött a felvételi pillanata, ami tulajdonképpen már évekkel előtte lebegett a szemed előtt, akkor inkább mégiscsak azt gondoltad, hogy neked egy külföldi intézmény lesz megfelelő? Tehát te inkább kifelé szerettél volna orientálódni?
0: Én mindig is szerettem a kihívásokat. És én tudtam, hogy Bécsben valójában a világ legtehetségesebb emberei járnak tanulni. És meg kell, hogy mondjam az igazat, hogy én az esélytelenek nyugalmával indultam el, mert számomra csak az volt a fontos, hogy a legjobbat kihozzam magamból, és amikor ott állok a színpadon, akkor tényleg a maximumot nyújtsak, és meg tudja mutatni azt, hogy ez vagyok én, ezt tudom. Igazából már nem is volt rajtam nyomás, mert láttam, hogy tényleg olyan zsenik járnak oda, hogy nem lett volna szégyen az, hogyha nem vesznek föl. Tehát így, hogy már nem is izgultam ezen, hanem csak teljesen szabadon tudtam játszani, így sokkal jobban is tudtam hegedülni, és így kaptam felvételt. Abban az évben az egész világról 16 embert vettek csak fel hegedű szakra, és én ebben benne voltam, és erre nagyon büszke vagyok a mai napig.
1: Tehát maga a különleges tehetségek osztálya is nyilván egy nagy nyomást helyez az ember vállára, hiszen azért ott is megfelelni az egy óriási, hát felelősség. És hogyha bekerül az ember mondjuk egy bécsi zeneakadémiára, az talán még nagyobb nyomást is jelenthet akár. Egyrészt azért, mert távol vagyunk a családunktól, másrészt azért, mert tényleg olyan fantasztikus hegedűsök végeztek ott, hogy sorolhatnák napestig.
0: Igen. Meg kell mondjam, hogy amikor felvételt nyertem, ez egy akkora pozitív érzéssel töltött el, hogy azt érezhettem, hogy igen, leraktam valamit az asztalra, és akkor most kezdődhet az igazi munka, hogy már a nyomás nem is volt rajtam annyira, mert ugye a megfelelési kényszer volt előtte, hogy ja Istenképp, remélem, hogy valóban fel fognak venni, ugye ilyenkor izgul az ember, beadja több helyre, több egyetemre, és akkor reménykedik, hogy akkor sikerülni fog. De mivel, hogy engem fölvettek a világ egyik legjobb egyetemére, akkor éreztem azt, hogy lehet, hogy nem is vagyok annyira rossz. Én csak igazából szerettem volna még mélyebb vizekre elvezni, és akkor nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert első évben Christian Dellingeren tanultam, viszont rá egy évre felvételt nyertem Jelosz Pitkovának az osztályában, aki egy Dávid Oisztrák tanítvány volt. Ja, Dávid Oisztrák az egyik, hogyha talán nem a legnagyobb hegedű művész volt. És hát ugye ez egy presztízs dolog volt, meg kell, hogy valljam annak idején. És boldog voltam, hogy a tanárnőnek a szárnyai alatt tanulhattam, és igyekeztem magamba szívni mindent, amit tőle kaptam zeneileg és emberileg is.
1: Beszéljünk egy picit a bécsi évekről, hiszen ez nagyon fontos, hogy természetesen azért itthon is vannak lehetőségek. De én azt gondolom, hogy tapasztalatom szerint, hogy azért Bécsben egész másfajta lehetőségek nyílnak ki egy fiatal művész, tehát egy zeneakadémista előtt. Te ezt hogy tapasztaltad kint?
0: Hát ugye a legelső, amit tapasztaltam, hogy teljesen egy multikulti környezetben voltam, tehát a világ minden tájáról származó emberekkel tanultam együtt, ami már egy nagyobb rálátást adott nekem a világra, mert minél több emberrel megismerkedtem, több barátra tettem szert, annál jobban szélesedett ki igazából a látásmódom, a gondolkozásmódom, és
1: ez még a 2000-es évek első évei.
0: 2006-tól kezdődő igazából. Uh-huh. Igen. És ugye nem elhanyagolható az se, hogy rengeteget tudott az ember fellépni. Tehát volt lehetőség fellépni, hiszen tudjuk, hogy rengeteg zenekar van Bécsben. Uh-huh. És volt alkalmam nagyon sok szimfonikus zenekarral együttműködni, akár csak kisegítőként, vagy turnézni, és így rengeteget tudtam tanulni. A zenei repertoárt is ugye az ember jobban megtanulta, és volt alkalmam utazni, tehát rengeteget jártunk koncertezni külföldre, leginkább Ázsiában volt az, hogy minden egyes áldott évben Ázsiában voltam legalább egyszer vagy kétszer, és ezt úgy érzem, hogy ezt nem tapasztalhattam volna meg, hogyha nem Bécsbe járok.
1: A mai vendégem Kovács Dávid hegedű művész volt, aki mesélt nekünk az újabb videoklipjéről, klasszikus tanulmányairól és terveiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mától a munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Visszavonják a Novostúdium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utalt, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik, frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint a Mexikói út és Újpalota Erdőkerülő utca között 69-es jelzéssel jár majd a pótlóbusz. Az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti végállomáson a 225-ös megállójából indul, olvasható. Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Romaszalon, Romaszalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 28-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az újabb videóklipjéről, klasszikus tanulmányairól és jövőbeli terveiről. Tartsanak velünk ma este folyamán is!
4: Tehát ezek a zenekari koncertek ilyen lehetőségeket biztosítottak számotokra.
5: Így van, lehetőségeket és megélhetést is.
4: Igen, nagyon fontos nyilván, hogy azért Bécs sem egy olcsó város, és főleg, hogyha az ember távol van esetleg a családjától, és ott mondjuk magának kell biztosítani a megélhetését, akkor ott erre szükség is van?
5: Hogyne.
4: Tehát ha jól emlékszem, akkor akkoriban azért nagyon divatos volt, hogy a zeneakadémisták sokat jártak templomi koncertekre.
5: Így van. Én is. Uh-huh. Rengeteget. Mert hát ugye nem volt olcsó bérelni egy akárcsak egy szobát se annak idején, most se, de egy fiatalnak igazából, aki csak egy pici ösztöndíjjal rendelkezett meg, amit a szülei tudtak biztosítani. Tényleg nagyon megterhelő volt a bécsi élet, úgyhogy nagyon jól jöttek ezek a haknik. Ugye az ember elmehetett, felléphetett, tanulhatott, és még pénzt is kapott érte. Tehát ez egy szuper élmény volt.
4: Uh-huh. és végül is akkor nem fejezted be a Zeneakadémia tanulmányait a családi okok miatt.
5: Így van, hát 3 évet jártam a Zeneakadémiára, aztán sajnos történt a családomban egy olyan dolog, ami miatt szüneteltetnem kellett a tanulmányaimat. Uh-huh. Hát ugye először csak szüneteltetéssel, szemeszter halasztással indult, aztán jött egy megkeresés egy hajóra, hogy mi lenne, hogyha kimennék, cigánzenekarral amúgy, hát szalonzenekar volt, és akkor én ezt elvállaltam, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát ez csak 5 hónap az életemben, és akkor utána folytatom a uh-huh. zeneakadémiát. De aztán úgy alakultak a dolgok otthon, hogy muszáj voltam saját lábra állni. Uh-huh. Tehát teljes egészében saját magamat eltartani, és meg is tetszett igazából ez az életmód. Tehát meg kell, hogy valljam, bocsánat. Tehát pont jókor jött ez nekem. Tehát a kellemeset a hasznossal összekötöttem.
6: Egészen más, mint a klasszikus zene, viszont előfordulhat, hogy esetleg akár több pénz is jöhet belőle, ha anyagi szempontokat tartunk szem előtt.
5: Igen, hát először nekem az anyagi szempont volt a legeslegfontosabb. Igen. De viszont amikor bekerültem ebbe a millióbe, és rajtam kívül volt egy másik hegedűs, a Reményi Géza bácsi, ő volt a primás, és rengeteget tanultam tőle. Tehát nagyon élveztem azt, hogy minden egyes áldott nap, ugye muzsikáltak, és én akkor tanultam az új számokat, és nekem azért tetszett ez a műfaj, és valljuk be. Na, azért nekem ez is nagyon tetszett, és nagyon csodáltam azt, ahogy a Géza bácsi még 60-on túl is állandóan tanulta az új számokat, kottázta, stb. Az a Dolfi bátyámnak is hát akkor a lexikális, meg muzikális tudása van, hogy az valami borzasztó. És én meg kell, hogy vajon jól éreztem magamat. Tehát én akkor nem éreztem úgy, hogy na most akkor visszamegyek Bécsbe, és akkor majd valahogy majd lesz, mert ugye nem tudom magamat eltudni, de majd elmegyek mosogatni, vagy akármi. Akkor, hanem úgy éreztem, hogy jó, szeretnék akkor a saját lábamra állni, és itt jó a fizetés, jól is érzem magamat. Itt is tudok tanulni, ha bár mást, de most ezt szeretném csinálni. És nem bántam meg.
6: Tehát nyilván minden műfajnak megvan a nehézsége. Hogy tehát én azt gondolom, hogy hiába klasszikus hegedű művész valaki, nem biztos, hogy egyből le tud játszani egy nótát. Komoly tanulmányok kellenek ehhez is, és felkészülés, elemzés és gyakorlás. És hát tulajdonképpen az, amit egy prímás tud, az egészen másfajta tudás, mint amit egy hegedűművész tud, hiszen mondjuk a hegedűművészek rendszerint kottából egészen másfajta tanulási metódussal állnak a zenéhez, szemben mondjuk egy prímással, akinek viszont a repertoárja hatalmas kell, hogy legyen. Sokkal jobban kell, hogy ismerje a közönségét. De hogy érzed, milyen különbségek vannak?
5: Én úgy érzem, hogy minden egyes műfajt a legmagasabb szinten kell művelni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy amit a cigány prímások tudnak, és ahogy tudnak, az egy olyan dolog, amit a legtöbb hegedűművész például nem tudna. Mert ez egy teljesen más művészeti ág, de nem kisebb vagy nagyobb uh-huh. egyik a másiknál, hanem ugyanannyi munkát igényel mind a kettő. Tehát én nem gondolom azt, hogy most valaki, mert klasszikus zenész vagy hegedűművész, az mondjuk az jobb zenész vagy hegedűs, mint mondjuk egy prímás, mert egy jó prímás pont ugyanannyi munkát és tanulást tett bele abba, hogy ő úgy muzsikáljon, ahogy, mint egy klasszikus zenész. A legfontosabb, hogy mindenki a saját kis műfaját magas szinten képviselje, és a stílus egyeken belül maradjon.
6: 2025 tavasza óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek új rektora van, Farkas Gábor zongoraművész személyében. Gábornak a pályázati anyagában benne van az is, szerepel az is, hogy
4: tervbe van neki számára az, hogy a cigányzenét bevigye a zeneakadémiai keretek közé.
5: Csodálatos.
4: Tehát akár a népzenetanszak mellé, hiszen hogyha a népzenetanszak létezhet a zeneakadémián, akkor miért ne létezhetne cigányzenetanszak?
5: Pontosan.
4: Mit szólsz ehhez?
5: Hát rettentően örülök ennek, és remélem, hogy ez valóra is fog válni, hiszen a magyar cigányzene pont ugyanolyan szerves része a magyar kultúrának, mint a népzene. Tehát a kávéházi cigányzene szerintem talán még néhol még jobban is, de maradjunk annyiba, hogy ugyanolyan szinten szerves része a magyar kultúrának, és örülök neki, hogy egy olyan rektorja van a Zeneakadémiának, aki ezt felmeri vállalni, és ilyen törekvései vannak. Azt is mondhatnám, hogy éppen itt az ideje, mert külföldön már régebben zeneakadémiákon tanítottak cigányzenét, ugye mint tudjuk. Tehát voltak kurzusok, rettentő sok jó muzsikus kijárkált tanítani, és hatalmas nagy megbecsülésnek örventek. Tehát nagyon remélem, hogy minél előbb itt Magyarországon is ez meg fog történni.
4: Egy kicsit visszatérve a te zeneiségedre, illetve a fejlődésére, elmentél tulajdonképpen egy kicsit populárisabb irányba, illetve a szórakoztató zene irányába. És hogy jött tulajdonképpen ez a crossover, amit mostanában is csinálsz, hogy kicsit funky, kicsit populárisabb, és mostanában ilyeneket játszol. Ez hogy jött neked?
5: Úgy, hogy ezek azok a stílusjegyek, amik elkísértek igazából a kicsi korom óta. Tehát hiába muzsikus család, meg a mindenem a kávéházi cigányzene, de engem valahogy mégis mindig jobban megérintett. Tehát közelebb állt hozzám a pop, a funky, és én megvallom az igazat, hogy én egy pici korom óta is szerettem például a Bódi Gusztit hallgatni, vagy a Kaiakot. Uh-huh. És a másik dolog az, hogy én nagyon szeretnék adni a közönségemnek, és próbáltam egy olyan stílus irányzatot megfogni, ahol minél szélesebb körbe el tudok jutni a hallgatósághoz, és hát ugye valljuk be, hogy sajnos vagy nem sajnos, de Magyarországon a mulató zene az, ami a legjobban, ugye rasztól függetlenül mindenki ezt hallgatja, tehát konkrétan mindenki, de viszont én a mulató zenét próbálom egy picit klasszikus füllel hallgatni, és egy picikét minőségibb megszólaltatásban előadni, mert úgy érzem, hogy az embereknek igényük van amúgy erre, csak még nem nagyon hallottak ilyet, mert igazából, hogyha hegedűre gondoltak, akkor volt a klasszikus zene, vagy a cigányzene. De még ez még nem volt az, hogy na hát akkor csináljunk meg egy olá cigány popszámot klasszikus crossover stílusban.
4: Uh-huh. Mi a terved ezzel? Hol szeretnél tartani 5-10 év múlva?
5: A tervem az, hogy minél több emberhez jusson el a zeném, és folyamatosan szeretnék építkezni, egyre több dallal kijönni. Folyamatban vannak kollaborációk, tehát ismertebb előadókkal fogok csinálni közös dalokat. Én úgy érzem, hogy ennek a műfajnak van helye itt Magyarországon, és szeretném megalakítani ezt a műfajt, és szeretnék ennek én lenni az első képviselője, és nagyon remélem, hogy lesznek ennek követői is, más hangszeresek is, akik affinitást éreznek a kicsit másabb fajta kultúra vagy stílusok iránt, ők is fogják követni a példámat, mert miért ne? Mm-hmm. Tehát igazából a zenének az a lényege, hogy én úgy gondolom, hogy nincs rossz vagy jó műfaj, hanem minden zenében van nagyon jó, meg kevésbé jó. Tehát én a kis saját erőmből megpróbálom a legeslegjobbat nyújtani, és hát ugye meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, de nagyon remélem, hogy hasonló sikerekkel fog folytatódni, mint ahogy ez elindult.
4: De akkor ezek szerint elsősorban itthon, kis hazánkban képzeled el a jövődet.
5: Így van. Így van.
4: Hiszen te azért sokat játszottál különböző tengerjáró hajókon, de nem vagyok benne biztos, hogy ott ez a fajta stílus lesz a legkelendőbb.
5: Nem. Ugye én vendégművészként lépek fel hajókon, leginkább hajókon, de más helyeken is. Ami azt jelenti, hogy vendégművész, tehát én kimegyek valahova, és fellépek egyszer, vagy akár kétszer, tehát kétszer 45 perc, mondjuk, hogyha egy hetes hajóútra megyek ki, akkor is csak kétszer 45 percet játszok, a többi napon pedig mint vendég vagyok, és ott képviselem ezt a poppos funkis crossover stílust, de van egy light klasszikus műsorom is, ahol azért elég sok magyaros dalamat játszok. Ez van külföldön. De úgy éreztem, hogy ezt az új stílus pedig itt Magyarországon most el kell indítani, és hogyha jó Istenke is megsegít, és ennek esetleg egy olyan foganatja lesz, akkor talán majd később külföldön is. De ez egy teljesen új elképzelés és új projekt.
4: Tulajdonképpen párhuzamosan halad a két projekt, amit egymás mellett viszel, tehát a hajózás és akkor az itthoni tervek, ahol populárisabb műfajokat ötvözel egymással.
5: Igen, hát a hajózás ugye az a dolog, amit ugye régebb óta csinálok, ugye ez az új terv pedig a személyes misszió.
4: Milyen a hajós élet?
5: A hajós élet van, akinek nagyon szép, van, akinek kevésbé. Én ugye úgy kezdtem, ahogy mondtam, hogy amikor a zenekarral mentünk ki, akkor én 4 hónapot voltam egy húzamban, és napi 4-szer, de volt, hogy 5-ször is muzsikáltunk. Hát azért az egy kicsikét azért megterhelő volt, szabad nap nélkül. Annak is megvolt a szépsége, de nem az a fajta életmód, amit én elképzeltem volna magamnak. Viszont mindig láttam a színházban, hogy voltak ilyen meghívott vendégművészek, kvázi sztárfellépők, és ők csak bementek, lejátszották a showjukat, és ők ugye ez valóban showműsorokat adtak le, tehát vizuális elemekkel, stb. Tehát leadtak egy produkciót, és utána hazamentek. És akkor mindig azt mondtam, hogy ó Istenem, én is ezt szeretném csinálni, de jó lenne. És ahogy ez az ötlet megfogalmazódott bennem, rettentő sokat dolgoztam rajta, tehát többfajta showműsort írtam meg, kreáltam és gyártottam le, amit folyamatosan hirdettem a hajótársaságoknak. Aztán egy brit-amerikai ügynökség pedig elkezdett képviselni, azóta vagyok vendégművész. Így, mint vendégművész, ez a fajta hajós élet szép, mert járom a világot, a legszebb részeken vagyok, és nem kell nagyon sokat távol lenni a családtól. Tehát az, hogyha mondjuk csak egy hétre elmegyek, vagy mondjuk 10 napra, az még nem a világ vége. De 2 gyereket családapaként azért, mert elmenni 4-5 hónapra az nem olyan jó, főleg a gyerekeknek, de hát nekem sem.
4: Nyilván megvannak a nehézségei annak is, hogyha mondjuk egy kabinban kell lakni, ami 4 négyzetméter,
5: nem, vagy hónapokig. Még annyi se. Igen.
4: Aha.
5: Igen.
4: Nyilván az ember viszont ilyenkor sokat tud esetleg keresni pénzt. Nem tudom, mennyire kompenzálja ez a dolgot.
5: Én úgy gondolom, hogy akkoriban, amikor ezt csináltam, abszolút kompenzálta, de viszont most már, mint családapa, nincs az a pénz, ami kompenzálná azt, hogy én 4-5 hónapra távol legyek a gyerekeimtől. Tehát nem tudom elképzelni azt az összeget, és ezt tiszta szívből mondom. Tehát az egyszerűen már vállalhatatlan számomra.
4: Mit jelent akkor számodra a család?
5: Mindent. Mindent. A család az első, és a minden is. Család nélkül nincs is élet, tehát én se vagyok egész.
4: Gyerekeid pont abban a korban vannak, amikor esetleg el lehet kezdeniük zenét tanulni. Mennyi idősek egyébként pontosan?
5: Kisfiam Nikolász, ő 6 éves múlt, kislányom Pamela, ő pedig 2 éves múlt most.
4: Hát akkor már lassan nála is aktuális lesz. Fogod őket zenére tanítatni?
5: Ha ha szeretnének tanulni, akkor fogom. Uh-huh. Tehát van rá affinitásuk, nagyon szeretik a zenét. Egyelőre még nem jelezték, hogy ők igazából szeretnének tanulni. Hogyha szeretnének tanulni, akkor én teljes más szélességgel fogom őket támogatni. Hogyha pedig más hivatás, vagy más szeretnének csinálni az életbe, akkor pedig azt fogom támogatni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki jó zenész legyen, és szeresse ezt a szakmát, ami egy gyönyörű szakma, de rettentő sok nehézséggel is jár, az tényleg kell szeretni a zenét, és a hangszert, és a munkát is. Tehát nagyon sok olyan zenészt ismerek, akit családi nyomásra kezdett el tanulni, és hát ugye nem a karásnak nyögés a vége. Uh-huh. Nekem nincsenek ilyen gondolataim, hogy én ráerőltetni szeretnék majd bármit is a gyerekeimre, mert hogyha én zenész voltam, akkor legyél te is az. Majd ők eldöntik, és akkor nekem pedig az a feladatom, hogy támogassam őket.
6: Egy picit visszatérve a zenei gondolatokhoz, itt beszélgettünk a riport előtt arról, hogy milyen lehetőségeket kínál az AI, vagyis a mesterséges intelligencia. És eddig, akiknek megmutattam ezeket a lehetőségeket, sajnos nem mindenki ismerte föl ezeket a dalokat, illetve az ebben rejlő lehetőségeket. Viszont nekem az volt a tapasztalatom, hogy te viszont ezeket aktívan használod is. Miként tudod használni az AI-nak a lehetőségeit a zeneírás, a zeneszerzés, illetve az előadás folyamatában?
5: Én úgy gondolom, hogy az AI amúgy egy nagyon nagy dolog, nagyon jó dolog, és szerintem semmiféle fejlődésnek nem szabad útját állni. Viszont úgy gondolom, hogy ez az AI is olyan zenésznél működhet jól, aki tényleg azért tisztában van az alapvető ismeretekkel. Tehát azért ez nem így megy, hogy most beírom azt, hogy akármilyen, és akkor itt a zene, jó van. Tehát
6: nem elég az, hogy mondjuk a ChatGPT generál nekem egy szöveget, a Suno-ba beírok egy promptot, a szöveg alapján pedig csinál egy funkit, egy zenét.
5: Nem.
6: Szerintem nem fog jól szólni?
5: Jól fog szólni, de abban nem lesz benne a te kreativitásod azt igazából. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet használni, nincs vele semmi probléma, de mértékkel, tehát

0: de hogy az egész az legyen, és azzal igazából azon kívül, hogy valaki csak egy promptot beírt, egy parancsot, bocsánat, semmi más nem tett hozzá, én úgy gondolom, hogy jó, meg jó szól, mert méne szólna jó, de abban nincs meg az a plusz, ami szerintem egy zenébe kell lenni. Tehát én úgy gondolom, az AI-t is csak azok tudják jól használni, akik elsősorban muzsikusok, zenészek, értenek hozzá, és ezt csak egy mankóként használják pluszban.
1: De miként szoktad használni az AI lehetőségeit?
0: Az AI-t? Hát igazából nagyon-nagyon sok mindenre használom. Rettentő sok. Sőt, azt vettem észre, hogy most már például, hogyha az interneten is valamire rá akarok keresni, akkor nem a keresőbe írom be, hanem az AI-ba. És ugye ez sem jó, mert volt az, hogy Angliába kerestem pont egy kábelt a hangfalamhoz, és akkor kiadta, hogy szuper, itt fogod találni ezen, és oké, fogtam egy taxit, elmentem. Természetesen nem volt ott az a kábel. Jaj, ne haragudj, rosszul mondtam, rossz információ. Kélek, menj át ide a Tilbury-be. Oké, átmegyek, megint taxi. Sehol semmi. Jó. Jaj, elnézésedet, pontatlan volt a válaszom. Tehát akkor így megálltam, hogy mondom, na jó. Tehát azért nem lehet ráhagyatkozni 100%-ba, de szoktam ilyen apró cseprő dolgokat, amik mondjuk érdekel valami, ami szembe jön velem ugye az életben, hogy mit tudom én, mikor kezdték el gyártani ezt az automárkát, vagy ilyesmi, vagy mondjuk egy szerelésnél, hogy folyik a csap, most akkor itt mindent húzzak meg. Ilyen dolgokat meg szoktam kérdezni.
1: Múltkor éppen beszélgettem egy zenész kollégámmal, és beszélgettünk az önmenedzselésről, aminek te egyik nagy művésze vagy, mondjuk így, és ő is azon gondolkodott, hogy hát miként kellene ezt egy kicsit fejlesztenie saját magánál. És mondtam, hogy hát figyelj, kérdezd meg az AI-t. Megkérdeztük az AI-t, hogy miként tudná magát fejleszteni, hogyan induljon neki ezeknek a dolgoknak, és kiváló válaszokat dobott föl. Tehát amit én is esetleg javasoltam volna, ő azt pontról pontra kidolgozta. Tehát esetleg ilyenfajta segítséget is tud adni nekünk a mesterséges intelligencia, amiben esetleg mondjuk nem vagyunk annyira otthon, ha még kezdők vagyunk.
0: Például, amikor ugye van otthon egy kis stúdióm, maga a stúdió szoftvernek a használatát tanultam, akkor meg kell, hogy valljam, hogy engem az AI tanított meg, hogy hogyan kell profi módon felvenni egy dalt, és utána hogyan kell kezelni. Tehát AI nélkül biztos, hogy nem ment volna mesterséges intelligencia nélkül. Én úgy gondolom, hogy amúgy ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Sok mindenre lehet használni, de nem szabad teljes mértékben rá támaszkodni, mert nagyon sokszor ad olyan válaszokat, ami nem biztos, hogy jó.
1: Én azt gondolom, hogy te egy örök tanuló vagy. Tehát én valahogy ez a lifelong learning, ami divatos nagyon mostanában, tehát az élethosszig tartó tanulás, ez nagyon jellemző, hiszen te folyamatosan képzed magad, folyamatosan új információkkal próbálod magad fejleszteni, és ezeket mind beépíteni a művészetedbe, a szakmádba. Mennyire fontos ez számodra, hogy folyamatos fejlődésben tartsd magad?
0: Rettentően fontos. Én nagyon érdeklődő vagyok, és hogyha valami érdekel, akkor én arról szeretek tanulni, utána nézni, és az a helyzet, hogy minél többet tanulok, annál jobban rájövök, hogy mennyire keveset tudok igazából mindenről.
1: Itt szokott lenni.
0: Igen. És én ezt élvezem. Én ezt élvezem, hogy mindig vannak új perspektívák, új dolgok, amiket szeretnék megtanulni, vagy elérni. És akkor van egy kitűzött cél, és akkor azért lehet dolgozni.
1: Milyen tanácsod lenne egy fiatalnak, aki most kezdi a pályáját? Esetleg még mondjuk konzis évei alatt van, vagy most tanul a Zeneakadémián. Mit tanácsolnál, hogy milyen irányba haladjon? Mi az, amit feltétlenül fejlesztenie kellene magában, ami mondjuk neked is sokat segített az elmúlt években?
0: Hát én igazából megkérdezném, hogy mi az, amit őt

0: őt igazából boldoggá teszi. Tehát, hogyha az a hangszer, amit éppen tanul, és ez a műfaj, amit éppen csinál, akkor egy csodálatos dolog, és akkor csinálja. És akkor bele kell adni apait, anyait. De viszont, hogyha nem 100%-osan van elkötelezedve a dolog mellett, akkor én úgy érzem, hogy igazából, hát hogyha nem is időhúzás, de mindenkinek megvan a tehetséged, mindenkinek más-más dologban. Tehát, hogyha valakit nem tesz boldoggá az, amit csinál, akkor egész nyugodtan lehet mást is csinálni, amiből ki tud teljesedni. Tehát én úgy érzem, hogyha valaki teljes mászélességgel csinálja a zenét az ő műfajába, akkor és tehetsége is van, és tényleg beleteszi a munkát, akkor a siker az predesztinálva van. Ennyire egyszerű. De hogyha valamelyik hiányzik, vagy az akarat, vagy a szorgalom, vagy a tehetség, akkor lehet, hogy más után kellene nézni, mert a végeredményben az a legfontosabb szerintem, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe, és szeresse azt, amit csinál. Mert hogyha szereti azt, amit csinál, akkor hogyha bukkanók is jönnek az élet során, akkor sokkal könnyedebben veszi, mint hogyha nem.
1: Mi kell még vajon a sikerhez?
0: A sikerhez felkészültség kell. Tehát az, én szerintem a siker az, hogy amikor eljön ez a bizonyos pillanat, tehát mondják, hogy jókor jó helyen, de hát jókor jó helyen akkor tudsz csak jó teljesíteni, hogyha fel vagy készülve. Alázat, szorgalom, felkészültség, és utána kell menni a dolgoknak. Tehát meg kell próbálni kitűnni a többiek közül, próbálkozni kell, nem szabad feladni. A 100. elutasítás után is újra kell próbálni, meg még utána, és akkor az ember kitartóan csinálja ezt, akkor előbb vagy utóbb sikerre fog jutni, mert például én mondjuk elindulok Székesfehérvárról is, és jövök ide Budapestre, de mondjuk 10 kilométer után mondjuk dugóba kerülök, és mondjuk visszafordulok, akkor soha az életben nem fogok eljutni ide Pestre. De ha kivárom, vagy megkerülöm, vagy átugrom, vagy akármit csinálok, akkor előbb vagy utóbb biztos, hogy ide fogok jutni.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a zene pontosan erre tanít bennünket. A kitartásra, az alázatra, ami ehhez a műfajhoz nagyon szükséges. Ha esetleg holnap egy lakatlan szigetre vinnének téged, mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát mi volt az az 5 album, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve? Ez mindig egy nehéz kérdés, tudom. Hiszen az ember annyi zenét hallgat, és annyi hatás éri az évek folyamán, hogy mindig nehéz ezeket úgy megfogalmazni. De talán mégis vannak azok, amik kiemelkednek ezek közül.
0: Hát, amit én elvinnék magammal, lemezeket, Baross Lajos bácsi, Kovács Apollónia. Azon az első. Hát egy Jánokos Ándor lemezt is azért magammal vinnék a biztonság kedvéért. Egy Michel Petrucciani Didier Lockwood lemezt. Hogyha mondjuk szeretnék egyedül bulizni, kicsit mulatni, akkor én elvinném a Bódi Gusztinak és a lemezét.
1: Melyiket?
0: Melyiket? Hosszú rögös ez az út. És vinnék még egy Earth, Wind & Fire Best of-ot is.
1: Klasszikus nem volt benne?
0: Nem. Nem, az nem volt. Tehát azt kérdezted, hogy mit szeretnék vinni.
1: Igen, jogos.
0: Hogy jól is érezzem magamat. Igen.
1: Nagyszerű választások. Köszönöm szépen, hogy bejöttél és beszélgettünk ezekről az izgalmas témákról, mint az AI, és hát természetesen az új videoklipped, úgyhogy később is sok szeretettel várunk itt a műsorban. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott.
1: A mai vendégem Kovács Dávid hegedűművész volt, aki mesélt nekünk az újabb videoklipjéről, klasszikus tanulmányairól és terveiről. Tudták, hogy a házi kedvenceknek is saját halottak napja van, amelyen a szeretett állat lelke visszatér gazdájához? Mexikóban a halottak napja, avagy a Día de los Muertos az egyik legfontosabb vallási ünnep. November 1-én az elhunyt gyermekekre, míg november 2-án a néhai felnőtt hozzátartozókra emlékeznek. Ezen felül a házi kedvenceknek is szentelnek egy napot, amelynek dátuma október 27. Ilyenkor az elhunyt kutyák, macskák lelke is meglátogatja az őket váró gazdákat. A karnevál-szerű ünneplés része a jelmez, valamint az arcfestés, illetve maszkviselés is. A már nem evilági szerettek fogadására a helyiek házi oltárokat, offrendákat készítenek. Nincs ez másként a házi állatok esetében sem. Hogy a visszatérő kedvenc békésen tudjon pihenni egykori otthonában, fontos, hogy az oltár kényelmes is legyen. A házi oltárt hagyományosan selyemmel vagy szaténnal terítik le. Gyertyákat is gyújtanak, hogy azok fénye mutassa az utat a hazatérő léleknek. A só arra szolgál, hogy tartósítsa a visszatérő testet. A füstölők is a tömjén az ártó szellemeket hivatottak távol tartani, míg a mexikói körömvirág finom illatával könnyít a hazatérő lelken. Nem hiányozhat az oltárról az elhunyt, jelen esetben a szeretett kutyák, macskák fényképe sem. Ezen felül a kedvenc ételükből is kerül az oltárra. Míg embereknél ez lehet gyümölcs, sütemény vagy egyéb finomság, addig kutyák és cicák esetében hús, táp vagy jutalomfalat kerül a terítékre, és ivóvizet is helyeznek ki nekik. A jellegzetes calaveritas vagy calavera, egy koponyát formázó mexikói édesség is helyet kap a házi szentségen, ahogy a négylábú kedvenc játéka is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A május enyhe élénkülést hozott az ingatlan piacon, 5%-kal nőtt az érdeklődések száma gyenge április után, közölték az enga.hu és a költözbe.hu adatai alapján. A kereslet elsősorban az olcsóbb vármegyékben erősödött, Nógrádban például 40%-os növekedést mértek, ahol továbbra is 300.000 forint körüli négyzetméter árak vonzzák a vevőket. Pest vármegyében 8, Veszprémben 11%-os visszaesés látszik, ami az agglomeráció drágulására és a Balaton déli partjának erősödésére utal. A legnagyobb visszaesés Budapesten történt, az érdeklődések száma az év első 5 hónapjában átlagosan 29%-kal maradt el a tavalyitól. A fővárosi 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árak jelentősen szűkítik a potenciális vásárlók körét, akik egy része inkább vidéki, olcsóbb térségek felé fordul. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás. Így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagyközönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad vár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón kiemelte, az élővilág változatossága, más néven a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme nem valamiféle hóbort, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Roma Folk.
1: Magyarország ikonikus folklor zenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: Thank you.

0: 100.3 Rádió Díj. Rádió Díj. Vorbinas.
1: Tajna múk dévla, temera, andeluma trubuval, ke temera. Trubuval ke mejala, lešajenca tekela, ke temera.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Békés vonulásos tüntetés volt Budapesten az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre a parlament épületéhez. Az eseményt ismert jobboldali influencerek szervezték, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki. A tömeg Sólyog Tamást éltette és Magyar Péter lemondását követelte. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Szabó Gergő újságíró beszédében zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálni a nyugati országok által felállított csapdába. A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére, miután a taxisok érdekvédelmi szervezete a rendszer felfüggesztését kezdeményezte. A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas, a személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információkat kezeli valós időben. A TÉSZ csütörtökön a Facebook oldalán megjelent közleményében tudatta, a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a BKK által bevezetett taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő rendszer. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Dášuke Maharodec.
1: Najíc, tavec baktálo, kosát, tu szorod ezt tukatékja.
0: A velem tedik a kíra sanátasunkban, majd nagyon sok árci.
1: Itt a sejtkanában, hogy sejjel vinaszt egy sorella. Sirák de lesz, sír! Sirák de lesz, sír!

0: és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Rádió Dick. Rádió Dick.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Já sei. Já vou me perder.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mától a munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Visszavonják a Novostúdium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utalt, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint a Mexikói út és Újpalota erdőkerülő utca között 69-es jelzéssel jár majd a pótlóbusz. Az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti végállomáson a 225-ös megállójából indul, olvasható. Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: Csetét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnek.

zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: A május enyhe élénkülést hozott az ingatlan piacon, 5%-kal nőtt az érdeklődések száma gyenge április után, közölték az enga.hu és a költözbe.hu adatai alapján. A kereslet elsősorban az olcsóbb vármegyékben erősödött, Nógrádban például 40%-os növekedést mértek, ahol továbbra is 300 ezer forint körüli négyzetméter árak vonzzák a vevőket. Pest vármegyében 8, Veszprémben 11%-os visszaesés látszik, ami az agglomeráció drágulására és a Balaton déli partjának erősödésére utal. A legnagyobb visszaesés Budapesten történt, az érdeklődések száma az év első 5 hónapjában átlagosan 29%-kal maradt el a tavalyitól. A fővárosi 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árak jelentősen szűkítik a potenciális vásárlók körét, akik egy része inkább vidéki, olcsóbb térségek felé fordul. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás. Így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagyközönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad vár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón kiemelte, az élővilág változatossága, más néven a biológiai sokféleség és az általa biztosítás szolgáltatások védelme nem valamiféle hóbort, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Romafolk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
4: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. A Hidegkúti úton befelé, Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületre számítsanak a Labanc úton, a Kuruclesi út után egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Forgalomkorlátozásra kell számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Tart a gázvezeték építés a Nándor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. Lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
4: Vasárnap kánikula sok napsütéssel, ma sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőből legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik.
1: Mengem felász.
0: Rólunk, neked.
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, tavenszasz te bachtále, romalószunto déltézsú títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Zenei téren ebben az órában még mindig a folklória főszerep, tehát autentikus cigánzenét hallgatunk, azt követően pedig 10 órától majd átérünk populárisabb slágerekre. Témákban pedig igyekszem minél érdekesebb dolgokkal jönni nektek, és hogyha érdekel a dolog, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, de hogyha más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, vagy esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor is nyugodtan tedd meg, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Milyen italokat nem szabad inni lefekvés előtt ahhoz, hogy ne zavarják az álmainkat, a pihenésünket. Bár mindenki egy kicsit másképpen reagál a szénsavas italokra, mint például az üdítőkre vagy a szénsavas ásványvízre. A bennük lévő buborékok felfúvódást és gyomorra nehezedő nyomást okozhatnak, ami fekvő helyzetben különösen kellemetlen lehet. Ami Davis dietikus szerint ez a diszkofort, ezért megzavarhatja az alvást, még akkor is, ha az ital koffein és cukormentes. Sokak számára épp a koffein és a cukor jelenti a legnagyobb problémát ezekben az italokban. Ám ha valaki hajlamos gyomorégésre vagy refluxra, érdemes lehet teljesen elkerülni a buborékos italokat, különösen az esti órákban. Az alvás minőségére gyakorolt hatásuk ugyanis bár kevésbé feltűnő, mint a másik italoké, szintén számottevő lehet. Most pedig szóljon nektek a dal, ahogy ígértem, folklór szól még ebben az órában is. Tavenszasz tételbachtálé, szóljanak a dalok!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Ugye ebben az órában még a folklóré a főszerep, tehát autentikus cigányzenét hallgatunk. A következő órában pedig át fogunk már térni populárisabb slágerekre is, és témákban igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. Most hoztam nektek egy nagyon érdekes kis cikket, miszerint a hosszú várólisták és a túlterhelt egészségügy növekvő költségei miatt már minden hatodik felnőtt legalább havonta kér segítséget a mesterséges intelligenciától az Egyesült Államokban. Egy kutatás szerint azonban a chatbotban vetett túlzó bizalom kockázatos lehet. Nézzük meg akkor ezt a cikket. Most egy az Egyesült Királyságban végzett friss tanulmányhoz 1300 felnőttet táboroztattak, akik kezébe doktorok által írt orvosi forgatókönyvet adtak. A résztvevők ezt a feladatot kapták, hogy azonosítsák az ezekben szereplő lehetséges egészségügyi állapotokat, és a chatbotok, valamint a saját módszereik segítségével találják ki a lehetséges kezelési módokat. Orvos helyett chatbotokat kérdeztek a betegek. A technikus cikkek szerint a résztvevők különféle chatbotokat, köztük a ChatGPT-t és a GPT-40-et használták. A tanulmány szerzőinek megállapítása alapján a mesterséges intelligencia modellek által a vizsgálatban résztvevő egyfelől nehézségben azonosították az egészségügyi állapotokat, másfelől pedig nagyobb valószínűséggel becsülték alá a megállapított problémák súlyosságát. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők gyakran hagytak ki igen fontos részleteket a chatbotoknak szánt válaszaikban. Utóbbiak pedig nem ritkán értelmezték rosszul a kérdezők mondandóját. A mesterséges intelligenciába vezetett bizalom többek között ezért sem veszélytelen. Hát nagyon érdekes, nem tudom, ti használtátok már a mesterséges intelligenciát, van vele tapasztalatotok? Ha igen, akkor írjátok meg nekem, vagy telefonáljátok be, és meséljétek el, hogy mit érzékeltetek ezzel a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A 06303030-100-as telefonszámon megtehetitek. Most pedig szóljanak nektek a dalok, Tavinszas Tetelbachtál.

0: ikonikus folklorzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a Roma Folk.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Ta vinszaszte bachtále romalo szunta délte zsutítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig ugye ebben az órában a folklór szól, 10 órától pedig már populárisabb slágerekre fogunk áttérni. Na de, igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek közte, és hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, ír nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Azonnal jelentsd, ha ilyen darazsat látsz. Nézzük is meg, hogy milyen ez a veszélyes darázs. Nyugalom, nyugalom, emberekre szerencsére nem veszélyes, de a méheknek sajnos nem kegyelmez, úgyhogy tényleg érdemes jelenteni, hogyha ilyet látunk. A Délkelet-Ázsiában őshonos ázsiai lódarázs még 2004-ben került Európába, miután egy királynőjétől szerencsésen átjutott egy kereskedelmi hajón Franciaországba. Ott aztán minden emberi beavatkozás ellenére a faj elterjedt az ország területén, majd megkezdte hódító útját Németország és Olaszország felé. Hazánkban 2023-ban sikerült beazonosítani egy fészket Győr-Moson-Sopron megyében, Kimlén, amit aztán az Országos Magyar Méhészeti Egyesület munkatársai sikeresen megsemmisítettek. Az ideghonos faj emberekre nem jelent veszély, azonban prédaként tekinti a növények beporzásának legfontosabb szereplőire. A nyugati mézelő méhekre, amivel súlyos mezőgazdasági károkat okozhat. Az állat nehezen téveszthető össze a hazai darázsfajokkal. Ugyanis az európai lódarázsoknál kisebb, sötétebb színű, lábainál alsó része élénksárga, potroha vége pedig narancssárgába hajló árnyalatot mutat. A mesterséges építményeket rendszerint elkerülik fészeképítésnél, így elsősorban a szabadban fákon és bokrokon, ritkább esetben az erdő talajszintjén futhatunk bele otthonukba. Bár mérge kevésbé toxikus, nem javasoljuk, hogy bárki komolyabban megvizsgálja a fészket, de segítséget nyújthat még a beazonosításban, hogy az európai lódarázsokkal ellentétben nem oldalt, hanem alul található az odújuk bejárata. Az OMME keresésének értelmében, amennyiben a faj bármelyik egyedét észleljük, jelezzük azt hivatalos e-mail címükön. A velutiona@omme.hu lehetőleg pontos lokalizációval. Most pedig szóljanak nektek a dalok. Ebben az órában még folklor dalokkal búcsúzom tőletek, azt követően pedig át fogunk térni már populárisabb slágerekre. Hát egyszerűen zseniálisak ezek a dalok, úgyhogy még ebben az órában ezek fognak szólni, aztán áttérünk populárisabb slágerekre. Tartsatok!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Békés vonulásos tüntetés volt Budapesten az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre a parlament épületéhez. Az eseményt ismert jobboldali influencerek szervezték, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki. A tömeg Sólyog Tamást éltette és Magyar Péter lemondását követelte. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Szabó Gergő újságíró beszédében zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálni a nyugati országok által felállított csapdába. A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére, miután a taxisok érdekvédelmi szervezete a rendszer felfüggesztését kezdeményezte. A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas. A személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információkat kezeli valós időben. A TÉSZ csütörtökön a Facebook oldalán megjelent közleményében tudatta, a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vett fel a BKK által bevezetett taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő rendszer. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia énekfúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. A Hidegkúti úton befelé, Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Napközben az Árpád-Fejdelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületre számítsanak a Labanc úton, a Kuruclesi út után egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Forgalomkorlátozásra kell számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Tart a gázvezeték építés a Nándor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. Lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Vasárnap kánikula sok napsütéssel, ma sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőből legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal zavarni benneteket a zene hallgatásban, de remélem, hogy nem zavarok, és tényleg érdekes témákat hozok. Egyébként, hogyha érdekel, akkor nyugodtan tárcsázd a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írd meg nekem a válaszokat a kérdésekre, de hogyha más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor is nyugodtan írd meg SMS-ben, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Nézzük akkor. Miért szeretjük a reggeli rutint? Vagy éppen miért nem? A reggeli rutin segít keretet adni a napnak. Akinek van egy megszokott menete, például kávé, zene, kis torna, az nyugodtabban indul. De sokan kezdjük a reggelt rohanással, gyerekek, stressz, késés. Miért van az, hogyha reggel rosszul indul a nap, akkor az egész nap borul? Jó tippek! Előkészített este, nem nyúlok a telefonhoz az első 20 percben. Egy dal, ami mindig felpörget. Te hogyan indítod a reggeledet? Mi az, ami nélkül nem indulsz el? Írd meg nekünk SMS-ben. Következő témám, mit jelent ma a férfinak lenni? Régen más volt a férfi szerep. Családfenntartó, szigorú, csendes. Ma már sokkal többet várnak a férfiaktól. Legyenek erősek, de érzékenyek is. Tudjanak beszélni az érzéseikről. Ne féljenek segítséget kérni. Sok férfi még mindig abban nőtt fel, hogy ne sírj, légy kemény. Ez viszont belül megbetegít. Új férfi ideál, aki gondoskodó, felelősségteljes, de nem robot. Szerinted mit jelent ma férfinak lenni? A telefon rabjai vagyunk. Egy átlagos ember naponta 3-5 órát tölt a telefonján. Sokszor automatikusan nyúlunk a mobilhoz még akkor is, ha semmi dolgunk nincs rajta. Észrevetted, hogy már beszélgetés közben is a másik telót nyomkodja? Ez lassan normává válik, de közben eltávolít. Digitális detox tip. Egy nap teló nélkül, vagy legalább egy óra este kikapcsolva. Bemered vállalni, hogy egy napig nem nyúlsz a mobilhoz? Hát kíváncsi vagyok, hogy kibírná ki, ezt is írjátok meg nekem SMS-ben. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, és csodálatos júniust kívánok mindenkinek!

0: Vorba, Vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Stolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel.

Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek. Ilyen például az első, miért jó néha unatkozni? Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. A mai világban az unalom tabu. Mindig történnie kell valaminek. Pedig az unalom alatt születnek a legjobb gondolatok. Az agy ilyenkor kreatívabb. Régen a gyerekek fantáziából játszottak. Ma meg inkább képernyőt bámulnak. Néha muszáj lelassítani és csak lenni. Nem csinálni, csak figyelni a világra. Mikor unatkoztál utoljára úgy igazán? És mit kezdtél vele? Írd meg nekünk SMS-ben a 06303030-as telefonszámon. A barátság felnőttként. Miért nehezebb? Gyerekként a suliban könnyen kötünk barátságot, de felnőttként ez nehezebb. Munka, család, időhiány. Háttérbe szorulnak a kapcsolatok. Sokan érzik magukat magányosnak, még akkor is, ha emberek között vannak. Meg kell tanulni ápolni a kapcsolatokat. Egy üzenet, egy telefon, egy kávé, ezek sokat számítanak. Neked hány igaz barátod van ma? És mit teszel azért, hogy megmaradjon a kapcsolat? Miért félünk a változástól? Az emberek többsége ragaszkodik a megszokotthoz, még akkor is, ha az rossz. A változás ijesztő, mert ismeretlen, de fejlődni csak úgy lehet, ha lépünk valamit. Állásváltás, költözés, új kapcsolat, ezek mind hozhatnak újat, jót. Kérdés: mi történik, ha megpróbálod? De az igazi, mi történik, ha nem? Te mikor léptél ki utoljára a komfortzónádból? Sírd meg azt is, kérlek, hogy megérte? A következő szegmensben a csend értékéről is fogunk beszélgetni. Most azonban a dalok fognak szólni nektek, és feltettem három kérdést, nyugodtan írjátok meg nekem SMS-ben a választ, de természetesen, ha más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, vagy küldenétek valakinek egy dalt, akkor szintén tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót, most pedig szóljanak a dalok!

0: Rádiódi. Vorbinasz.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani titeket a zenehallgatás közben. És ilyen például az egyik, a csend értéke. Ez egy nagyon-nagyon érdekes témakör. Sokan nem szeretnek csendben lenni, sokan viszont a nyüzsgést nem szeretik, és imádják a csendet. A világ zajos, mindenütt szól valami, zene, rádió, beszélgetés, hírek. De mikor volt utoljára csend körülötted? A csendben meghallod, mit gondolsz valójában. Ez az igazi önismeret. Nem kell mindig beszélni. Néha elég csak figyelni. Szoktál keresni csendes helyet magadnak? Mi történik, ha csak csöndbe vagy egy órát? Mitől lesz valaki karizmatikus? A karizma nem mindig szépség vagy hangerő. Inkább az, amit sugárzol. Magabiztosság, figyelem, kisugárzás. Az igazi karizmatikus ember nem csak beszél, hanem figyel is. A hang, a testtartás, a tekintet mind számítanak. Te ismersz olyan embert, aki belép egy terembe, és mindenki figyel rá? Miért nem kérünk segítséget, ha bajban vagyunk? Sokszor azt hisszük, hogy egyedül kell megoldani mindent. A segítségkérés gyengeségnek tűnik, pedig épp erősség. Egy baráti beszélgetés, egy szakember, egy bizalmas ember életmentő lehet. Merjünk kérni, emberből vagyunk, nem gépből. Te mikor kértél utoljára segítséget, és mit tapasztaltál? Miért vágyunk mindig többre? Új telefon, nagyobb autó, jobb meló. Mindig a következő kell. De mi van azzal, amit már most van? A boldogság nem feltétlenül ott van, ahol több a cucc, hanem ott, ahol béke van. A hála gyakorlása. Írd le 3 dolgot, amiért hálás vagy, minden nap. Te most elégedett vagy az életeddel? Írd meg nekünk SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámon, megteheted, és természetesen akkor is, hogyha más témával kapcsolatosan beszélgetnél velem, vagy esetleg küldenél valakinek egy dalt, és nyugodtan telefonálj be, beszélgessünk egy jót. Egyébként hála a jó Istennek, ma már gyönyörű napsütés van, végre érezhetjük a nyarat a bőrünkön, igazán meghozta ez a június a napsütést, és érezzétek nagyon jól magatokat. De még egyenlőre csak ebben az órában búcsúzom tőletek, most szólnak a dalok, és a következő órában még mindig várlak titeket, hiszen egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, úgyhogy tartsatok velem, Tavinaldi Mitabachtáli.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mától a munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Visszavonják a Novostúdium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utalt, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint a Mexikói út és Újpalota Erdőkerülő utca között 69-es jelzéssel jár majd a pótlóbusz. Az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti végállomáson a 225-ös megállójából indul, olvasható. Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. A Hidegkúti úton befelé, Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületre számítsanak a Labanc úton, a Kuruclesi út után egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Forgalomkorlátozásra kell számítsanak a Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Tart a gázvezeték építés a Nándor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. Lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Vasárnap kánikula sok napsütéssel, ma sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőből legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Rádió Di.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Én biztonságban vonják.

0: rádiódik.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen egy délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal fenntartani titeket a zenék közt. Hála a jó Istennek, gyönyörű napsütéssel igazán megjött a nyár. Vége az iskolának hamarosan, jön a fesztivál szezon. Utazások, strandolások, szabadságok. Sokan már most számolják vissza a napokat a Balatonig, vagy a külföldi utakig. Mások a nyári munkát keresik. Gyerekként a nyár vízbomba, jégkrém, biciklizés, estig. Felnőttként inkább szervezés, kánikula, klíma. De még mindig lehet nyarat élvezni, csak máshogy. Neked mi volt életed legemlékezetesebb nyara? Idén mit tervezel? Balaton, külföld vagy otthon csillezés? Pihenés? Jön a hőség. Te hogy bírod a meleget? A június már gyakran elhozza a kánikulát is. És ez még csak a kezdet. Magyarországon akár 35 fok fölé is mehet a hőmérséklet. Hogyan vészeljük át? Légkondi? Hideg limonádé, árnyék, de sokaknak ez nem elérhető. A legnehezebb az időseknek, betegeknek, gyerekeknek, fontos, hogy figyeljünk rájuk. Sokan viszont szeretik a meleget. Végre lehet medencézni, nyaralni, lengeruhák, napsütés. Te inkább nyári vagy téli ember vagy? Van tipped a kánikula túlélésére? Írd meg nekünk SMS-ben. Aztán közben meg itt van a ballagás, évzáró és a nyári tervek. Mit adunk útra valóul a fiataloknak? Tessék! Június elején ballagások, évzárók, sok fiatal most fejezi be a sulit. Sokan új szakaszba lépnek, középsuli érettségi után, vagy a pályaválasztás. De mit mondunk nekik? Hogy találják meg magukat ebben a gyors világban? A legnagyobb ajándék a hit önmagunkban, és az, hogy nem kell sietni. Nem baj, ha valaki 20 évesen még nem tudja, mi lesz belőle. Te mit mondanál ma egy végzős diáknak? Mi volt a legjobb tanács, amit te kaptál az életben? Írjátok meg nekem ezeket a válaszokat, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig szóljanak nektek a dalok. Tavén szasztétel bachtál érom alő, oszunk tudéltézsú títumé.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Ta vinszasz te baktálérom alószunt a déltézsú títume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött is. Egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. És köszönöm szépen nektek, hogy ebben a júniusi csodálatos napsütésben szombati nap velem tartotok. Miért jó szombaton rádiót hallgatni? A szombat sokaknál pihenés, házi munka, kocsimosás, piac, lazítás, és ilyenkor megy a háttérben a rádió. A rádió nem csak zene, hanem társaság. Egy hang, ami kísér, és ez most az én hangom. A szombat délelőtti műsor különleges. Lazább, közvetlenebb, mint egy jó beszélgetés a haveroddal. A műsorvezető én ott vagyok veletek, a reggeli kávétól a főzésig. Ti mit csináltok ilyenkor, amikor hallgattok minket? Írjátok meg. Június van. Mi terem most? Piac. Szezonális gyümölcsök. Eper, cseresznye. Júniusban indul az igazi gyümölcs szezon. Eper, cseresznye, megy, új krumpli, zöld borsó. A piacok most a legszínesebbek, és ilyenkor a legolcsóbb is sok minden. A szezonális étkezés nem csak egészségesebb, de pénztárcabarát is. Visszavisz a gyerekkorba az illat, az íz, ki ne evett volna meggyet a fára mászva. Írjátok meg nekünk, hogy nektek mi a kedvenc nyári gyümölcsötök. Csináltatok már a házi lekvárt, vagy befőttet? Június 1 van, és ez a nyár indító, a visszaszámlálás. Mi mindent szeretnél idén nyáron kipróbálni? Júniusban mindenki tervezget. Nyaralás, házfelújítás, fogyókúra, új munka, vagy csak pihenés. Sokan írnak is nyári bakancslistát. Te mit írnál fel rá? 3 nap Balaton, sátrazás a haverokkal, egy buli hajnalig. Ez a hónap a kezdet. Még előtted van. Mindig lehetőség. Te mit tennél fel a nyári bakancslistádra? Mi volt eddig életed legemlékezetesebb nyara? Írd meg nekünk! És egyébként júniusban több ezer fiatal ballag. Tiszta ruha, virág, csoki, idézetek, könnyek. De mit tanít az élet? Amit az iskola nem. Tanács. Ne félj a kudarctól, és ne mások életét akard élni. Egy-egy rossz jegy nem határoz meg téged. De a hited, a kitartásod, az igen. Nektek mi volt a legjobb tanács, amit te kaptál felnőtté válás előtt? Mit mondanál most a saját 18 éves önmagadnak? Írd meg nekem SMS-ben ezt is a 06303030-100-as telefonszámon, és most pedig szóljanak nektek a dalok, te vinszesztitel bachtál, írom alé, összunt a déltézsut is.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak, én Stoik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, és ma van június, ugye a nyár első napja, ezért a témám ebben az órában a nyárról szól, a nyár kezdetéről. Gyerekkor a nyárban, amikor még nem volt okostelefon, csak slag meg bicikli. Emlékszel a nyarakra, amikor a ház előtt lépcsőn ültünk és jégkrémet ettünk? Vízibomba, páros, focipálya, nagymama befőttje. Ma más a gyerekkor, TikTok, telefon, tablet, de a nyár még mindig meg tudja adni az élményt. Csak meg kell tanulni élvezni. Te mit játszottál a szomszéd gyerekkel nyáron? Melyik gyümölcs illata visz vissza a gyerekkorodba? A falusi nyár, a városi nyár, hol jobb gyereknek lenni? Falun a nyár, friss tej, dinnyeföld, esti tücsökciripelés, a városban strand, mozi, fagyizó, pláza. Te hol nőttél fel? Mit szerettél jobban? Falun lehetett fát mászni, városban volt több lehetőség. Mindkettő mást ad. De ha valaki megtanulja az értékeket, gazdagabb lesz. Neked hol telt a gyerekkorod nyara? Falun vagy városban? Mit tanultál abból a világból, ami ma is visz tovább? Nyári zivatarok, amikor minden elsötétül, aztán mégis kisüt a nap. A nyári viharok gyorsak, hangosak, de mindig jön útnak a fény. Pont ilyen az élet is. Néha hirtelen lecsap egy nehéz időszak. De ha kibírod, mindig tisztább lesz utána a levegő. Ezt jó példákkal lehet elmesélni. Akár a saját életedből is. Volt olyan, hogy valaki rosszból végül valami nagyon jó sült ki. Te mit tanultál a nehéz időszakokból? És természetesen itt vannak a nyári zenék, a dallamok, amik visszarepítenek minket. Mindenkinek van legalább egy dal, ami a nyarat jelenti. Az első csók, a biciklizés, a palatoni diszkó, vagy csak egy hosszú séta a nyári melegben. Ez lehet Gypsy King, vagy akár egy régi mulatos. A rádió ereje, hogy ezek újra elérnek hozzád. Most pedig szólni fognak még dalok, és ezekkel a dalokkal búcsúzom tőletek a mai nap folyamán, hiszen egészen délig voltam én itt veletek. Csodálatos vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Érezzétek jól magatokat, remek programok vannak, süt a nap, ki lehet menni a szabadba, lehet élvezni a csodálatos napsütést a családdal, és természetesen én most a mai nap folyamán nem csak csodálatos vasárnapot, hanem csodálatos június, csodálatos nyarat szeretnék kívánni mindenkinek. Akik ma is dolgoznak, azoknak kitartást kívánok, együtt érzek veletek. Akik pedig most készülnek az ebédhez, azoknak jó étvágyat, és természetesen a szülinaposokat Isten éltesse sokáig, fülük érjen bokáig, és a névnaposokat is áldja meg a jó Isten. Én Stoik Armandó voltam, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A május enyhe élénkülést hozott az ingatlan piacon, 5%-kal nőtt az érdeklődések száma gyenge április után, közölték az enga.hu és a költözbe.hu adatai alapján. A kereslet elsősorban az olcsóbb vármegyékben erősödött, Nógrádban például 40%-os növekedést mértek, ahol továbbra is 300.000 forint körüli négyzetméter árak vonzzák a vevőket. Pest vármegyében 8, Veszprémben 11%-os visszaesés látszik, ami az agglomeráció drágulására és a Balaton déli partjának erősödésére utal. A legnagyobb visszaesés Budapesten történt, az érdeklődések száma az év első 5 hónapjában átlagosan 29%-kal maradt el a tavalyitól. A fővárosi 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árak jelentősen szűkítik a potenciális vásárlók körét, akik egy része inkább vidéki, olcsóbb térségek felé fordul. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás. Így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, a 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyadvár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón kiemelte, az élővilág változatossága, más néven a biológiai sokféleség és az általa biztosított szolgáltatások védelme nem valamiféle hóbort, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

gyakorlatában. Nem mosulok még a négyen világom, nem törődök senkivel a világon. Mi csak szól a szelepíban, énekelek, táncok, járok, amíg bírja a lábam.

0: szokott járok, amit bírja a lábam. Nem buszulok vígan, én nem világom, nem törődök semmivel a világon. Csak szóval szeret vígan, énekelek, táncot járok, amit bírja a lábam.
1: Húzd rá cigány! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

0: Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.
1: Szeretném, ha minden álmom valósággá válna. Szeretném, ha soha-soha nem nevetnél másra. Szeretném,

0: volt a Húsdrácigány.
1: A következő szombaton délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Békés vonulásos tüntetés volt Budapesten az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre a parlament épületéhez. Az eseményt ismert jobboldali influencerek szervezték, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki. A tömeg Sólyog Tamást éltette és Magyar Péter lemondását követelte. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Szabó Gergő újságíró beszédében zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálni a nyugati országok által felállított csapdába. A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére, miután a taxisok érdekvédelmi szervezete a rendszer felfüggesztését kezdeményezte. A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas. A személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információkat kezeli valós időben. A TÉSZ csütörtökön a Facebook oldalán megjelent közleményében tudatta, a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a BKK által bevezetett taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő rendszer. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csodaszép napsütéses napot mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
3: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk futóverseny és sportrendezvény miatt, több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A H5-ös hév közlekedése is módosult a hétvégén, ezt is érdemes megnézni. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telt a mai napotok, és bízom abban, hogy továbbra is a Rádió Dickkel tartotok majd. Én pedig azonnal elindítom az órát, jönnek a jó kis dalok itt a Rádió Dicken.

0: Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot nektek. Bizony, most megyünk, és jönnek a hírek, időjárás, közlekedés, de nem megyek el túl sok időre, sőt, azt is én mondom nektek. Utána azonnal zenélünk, és jövök hozzátok is.
0: Időjárás.
1: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csodaszép napsütéses napot mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
1: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk futóverseny és sportrendezvény miatt, több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A H5-ös hév közlekedése is módosult a hétvégén, ezt is érdemes megnézni. Balesetmentes közlekedést.

0: 103.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 103.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. Hálásan köszönöm, hogy az első órát velem töltötted. Természetesen 18 óráig én leszek veletek, 5-től 6-ig pedig egy nagyon izgalmas duncsis témával készülök majd nektek. Érdemes lesz velem tartani egész nap.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három oktatási intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladék lerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a pedagógus napon azokat az embereket ünneplik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek. Szerinte a pedagógusok munkája egy különleges hivatás, nem csupán tananyagot közvetít, hanem embereket formál. Karbantartási munkák miatt június 8-áról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. Az S72-es vonatoknál több éjszakai járat Angyalföld és a nyugati között szintén busszal pótolt. A pótlóbuszok a nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpár szállítására nincs lehetőség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csoda szép napsütéses napot mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
2: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk, futóverseny és sportrendezvény miatt több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A H5-ös hév közlekedése is módosult a hétvégén, ezt is érdemes megnézni. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok. Június 7-e van. Nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek. És egyébként pedig névnaposunk ma a Robert. Robert nevűek, Isten éltessen benneteket, nevetek napja alkalmából. A következő óra indítós dalokat természetesen nektek küldöm.

0: Rádió Dík. Hellas, tu menge. Romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Továbbra is Patai Anna vagyok, és megyünk megnézzük, mi újság az utakon. Ha van közlekedési híred, akkor kérlek, hogy a 0630 3030 100-as telefonszámra dobd át nekem. Köszönöm.
0: Időjárás.
1: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csodaszép napsütéses napot mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
1: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk, futóverseny és sportrendezvény miatt több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A H5-ös hév közlekedése is módosult a hétvégén, ezt is érdemes megnézni. Balesetmentes közlekedést.

0: rádió romákról, nem csak romáknak.
1: GPM Music Production.

0: rádiódik. Fogod?
1: Rádiódik, 100.3, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát, de nem szomorkodunk, mert rövid időre megyek csak el. Ráadásul 18 óráig itt leszek veletek.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekeket ellátó intézményekkel is hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyermekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el. A Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csoda szép napsütéses napot mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
2: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk, futóverseny és sportrendezvény miatt több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A H5-ös hév közlekedése is módosult a hétvégén, ezt is érdemes megnézni. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Fatai Anna vagyok itt a mikrofonnál, és köszönöm, hogy velem tartasz. Kövess bennünket Instagramon, TikTokon, Facebookon, mindenhol Dick Media néven találtok meg minket. Friss tartalmakkal jelentkezünk ott is, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, de köszönöm, hogy a rádióban is velem tartotok, illetve velünk tartotok, de kérlek, hogyha tehetitek, akkor az online térben is kövessetek bennünket.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.

0: Rövid időre búcsúzom, jönnek a közlekedési hírek, időjárás. Megnézzük, milyen időre számíthatunk azért az utóbbi időben. Érdekesen telt az idő, de azért már annyira hideg nem volt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Na de jöjjenek a hírek!
1: Időjárás.
0: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csoda szép napsütéses napot mindenkinek.
1: Közlekedési hírek.
0: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk, futóverseny és sportrendezvény miatt több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt.

Kardai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy velem tartottál. A következő órában találkozunk egymással, és kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, pontosan úgy, ahogyan azt megszokhattátok.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kezdetét vette a 31. Budapesti Pride közösségi fesztivál június 5-én este a fővárosi hivatalos megnyitó ünnepségével, közölt az MTI. Három héten át több mint 90 programmal várják az érdeklődőket Budapesten, az LMBTQ közösség fesztiváljának felvonulása június 27-én lesz. A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is. Az eseményen a szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly megpróbálták ellehetetleníteni, betiltani a Budapest Pride felvonulást, amire ma már győzelemként emlékeznek. Összesen 1356 gyors hajtót rögzítettek májusban a budapesti trafiboxok a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben. A legkirívóbb szabályszegést a 6. kerületben az Andrássy úton mérték, ahol egy autós a megengedett 50 helyett 122 km/h sebességgel haladt, amiért 312.000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a jövőben is rendszeresen végeznek sebességméréseket a főváros útjain, annak érdekében, hogy visszaszorítsák a gyorshajtást és csökkentsék a balesetek számát. Június 15-én indul a Benczúr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúr ház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A Múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre Piaf estel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete tyúk és a Gülbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájítala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csoda szép napsütéses napot mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
2: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk, futóverseny és sportrendezvény miatt több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A H5-ös hév közlekedése is módosult a hétvégén, ezt is érdemes megnézni. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, és hát az a helyzet, hogy 4 óra múlt pár perccel, és mindig ezt az órát szentelem annak az órának, amikor is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, ami pedig azt jelenti, hogy összeválogatom a hétről a roma híreket, és mindig elmondom, hogy ez egy nehéz feladat, mert tényleg annak tartom kiválasztani párat mind abból a rengetegből, ami egyébként egy hét alatt elhangzik nálunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a hírek. Egy héten gyakorlatilag rengeteg különböző roma hírt hallhattok itt nálunk, kizárólag nálunk egyébként, a 100.3 Rádió Dicken, úgyhogy érdemes lesz itt maradni velem ebben az órában is, de most zenélünk.

0: Rádió Dix, sziasztok, Patai Anna vagyok, azonnal indítom a roma híreket, tartsatok velem.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dixben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miskolci görög katolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci görög katolikus roma szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el működni, abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes, elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görög katolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci görög katolikus roma szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosította résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges, kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhetnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix roma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dixben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségek életében a család, a vallás, a zene és a közösségi összetartozás kiemelkedő szerepet játszik. Ünnepeik és emléknapjaik nem csak a hagyományok ápolását szolgálják, hanem identitásuk megőrzésének fontos eszközei is. Az év során több olyan nap van, amely különleges jelentőséggel bír a cigányság számára. A Nemzetközi Roma Nap április 8-a. A roma közösségek legfontosabb világi ünnepe a Nemzetközi Roma Nap, amelyet minden évben április 8-án tartanak. Ezt a napot annak emlékére ünneplik, hogy 1971-ben Londonban megrendezték az első roma világkongresszust. Ezen a történelmi eseményen a résztvevők elfogadták a roma zászlót és a roma himnuszt, valamint fontos döntéseket hoztak a cigányság nemzetközi képviseletéről is. A roma zászló kék és zöld színű, közepén egy piros kerékkel. A kék az eget, a zöld a földet jelképezi, míg a kerék az indiai eredetre és a vándorló életmódra utal. A roma himnusz, a Gelem-Gelem szintén ezen a kongresszuson vált a cigányság hivatalos himnuszává. Ezen a napon világszerte kulturális rendezvényeket, koncerteket, kiállításokat és megemlékezéseket tartanak. A roma közösségek bemutatják hagyományaikat, zenéjüket, táncaikat és gasztronómiájukat, miközben felhívják a figyelmet a roma emberek helyzetére és jogaira. A Roma holokauszt emléknapja augusztus 2-a. A cigányság történetének egyik legszomorúbb emléknapja augusztus 2-a. Ezen a napon emlékeznek meg a II. Világháború során meggyilkolt roma áldozatokról. Augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka a náci hatóságok felszámolták az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, és több ezer roma férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg. A történészek becslése szerint a roma holokauszt során több százezer roma vesztette életét Európában. Az emléknap alkalmával koszorúzásokat, gyertyagyújtásokat és történelmi megemlékezéseket tartanak. Az esemény célja, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a roma nép történetének tragikus fejezeteit, és hogy a múlt eseményei soha ne ismétlődhessenek meg. Karácsony a roma családokban. A keresztény roma közösségek számára a karácsony az év egyik legfontosabb vallási ünnepe. A családok ilyenkor együtt ünnepelnek, meglátogatják rokonaikat, és közösen étkeznek és zenélnek. A roma hagyományokban nagy hangsúly kerül a vendégszeretetre és a családi összetartásra. Sok helyen a karácsonyi ünnepek alatt hagyományos dalokat énekelnek, és a család idősebb tagjai történeteket mesélnek a fiatalabbaknak.
1: Ezek voltak az FM 100.3

0: Sziasztok, ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem ebben a pillanatban is, most azonban lezárom az órát, és a következő órában találkozunk.
1: Rádió Dix, rólunk, neked!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közrendvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg. Az akció eredményeként épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás büntette miatt 7 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélt, olvasható a közleményben. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi keddeste égés gyorsító anyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A Buda környéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Egyebek mellett a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. Felülvizsgálja a kormány a MOL csoporthoz tartozó Mohu ZRT 35 évre szóló hulladéggazdálkodási koncesszióját. A kabinet szerint több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért szeptember 1-jéig részletes jelentést kértek a rendszer működéséről. A kormány szóvívői tájékoztatón bejelentették azt is, hogy megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszínét. Június végéig minisztérium közé munkacsoport dolgozza ki az új szakmai és jogszabályi alapú kereteket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Kánikula lesz sok napsütéssel. Ma igazán sok napsütésre van kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb csak egy-egy jelentéktelen zápor fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül. Délután 30 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, igazi nyárias időre számíthatunk. Csoda szép napsütéses napot mindenkinek.
0: Közlekedési hírek.
2: Budapest legfontosabb közlekedési hírei: forgalomkorlátozásokra számíthatunk, futóverseny és sportrendezvény miatt több kerületben ideiglenes lezárások vannak. A Városliget környékén a rendőrség forgalomkorlátozásokat rendelt el több útvonalon. A Városliget térségében egész hétvégén jelentős forgalmi változásokra kell számítani, az egyes villamos egy szakaszán pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A H5-ös hév közlekedése is módosult a hétvégén, ezt is érdemes megnézni. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Nagyon szép napot kívánok nektek, drága Rádiódik hallgatók. Mivel hogy budapesti rádió vagyunk, ezért arra gondoltam, hogy összeszedem a 20 legmenőbb szabadtéri helyszínt Budapesten gyerekkel. Mert hogy Budapest nem csak a történelem és kultúra városa, hanem a természet szerelmeseinek is igazi paradicsom. Ha családdal tervezel kikapcsolódást és szeretnétek élvezni a friss levegőt végre, akkor a főváros számos izgalmas és változatos szabadtéri helyszínt kínál számunkra. Legyen szó pihentető sétáról, aktív mozgásról, vagy éppen egy kalandos kirándulásról, Budapest minden korosztály számára tartogat valami különlegeset. Gyűjtsük össze a családot, csomagoljunk össze jó kis ételeket, finomságokat, és induljunk el, hogy felfedezzük a város legszebb parkjait, túraútvonalait és játszótereit. Ebben a megszólalásban pedig összeszedek nektek első körben párat, de egyébként pedig folyamatosan fogom nektek hozni. Első helyre sorolják a normafát. A normafa a Budai hegység egyik legnépszerűbb kiránduló helye. Gyönyörű kilátás, túraútvonalak és játszóterek várják a látogatókat, télen szánkózási lehetőség, most nyáron pedig piknik és séta közben élvezhetjük a friss levegőt. Második helyre sorolják a római partot az interneten, ahol a Duna partján lehetünk, és kiváló helyszín a családi kikapcsolódáshoz. A sétányok, kerékpárutak, játszóterek nagyon fontos gyerekekkel, és vendéglátóhelyek mind-mind hozzájárulnak a kellemes időtöltéshez. A Kopaszigátat is tanácsolják, mert hogy a Kopaszigát szintén a Duna partján található, és kiváló helyszín a szabadidő eltöltésére. A parkban játszóterek, sétányok, piknikezőhelyek és vendéglátóhelyek várják a családokat. A vízparti környezet és a zöld területek ideálisak a pihenésre és a gyerekek szabad mozgására is. Ezen kívül a János-hegy és az Erzsébet kilátó. Na most a János-hegy Budapest legmagasabb pontja, ahol az Erzsébet kilátóból csodálatos panoráma nyílik a városra, a libegővel vagy gyalogosan is megközelíthető helyszín, remek kirándulási célpont, és a környéken számos túraútvonal várja a természetkedvelő családokat. Itt azért nyilván meg kell nézni azt, hogy mondjuk hány éves kortól vihetett fel a gyerkőcöt a libegőre, és a többi, de egyébként összességében szerintem egy elképesztően izgalmas program családos turis. Aztán pedig itt van a Fűvészkert is Budapesten, az Elte botanikus kertje, egy csendes, nyugodt zöld oázis a város közepén, a különféle növényfajok és szép parkosított környezet ideális helyszín a sétákhoz és a természet megismeréséhez. Hogyha a gyerkőcöt tényleg imádja a növényeket nézni, akkor tiszta szívemből ajánlom. Aztán a következő a Kőhegyi kilátó. A Kőhegyi kilátó a Pilisben található, és egy könnyű, túrával elérhető kirándulóhely. A kilátóból csodálatos panoráma nyílik a környező hegyekre és völgyekre, a gyerekek imádni fogják a természet közeli élményt és a kilátás nyújtotta izgalmakat. Egy picikét tényleg az van, hogy messzebb van, de én ilyenkor mindig azt mondom, hogy érdemes meghozni ezt az áldozatot, mert olyan szép helyeken tudsz lenni a családoddal a szabadban, hogy érdemes egy kicsit hosszabb utat megtenni. Na, zenéljünk egyet, és jövök vissza.

0: a Rádió Dix. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartasz. A mai órán pedig arról beszélek nektek, vagy ebben az órában arról beszélek nektek, így a helyes, hogy milyen budapesti helyszíneket, vagy Budapest környéki helyszíneket érdemes megnézni gyerkőccel, mert hogy tényleg azért egy gyereket lefoglalni, legyünk őszinték egymással, anyák, nem minden esetben egyszerű, de én most segítek nektek, és hozom az izgalmas helyeket. A budai arborétum is nagyon szuper, a Ménesi úton található, és egy csodálatos botanikus kert, ahol a gyerkőcök és felnőttek élvezik a természet szépségeit, különféle növényfajok, sétányok, pihenőhelyek ideális helyszínt biztosítanak a családi kirándulásokhoz. Na és akkor most jön sok a kedvence, a Lupató. Ha már tényleg olyan meleg van, hogy mehetünk strandolni, akkor ez egy nagyon-nagyon jó hely, mert hogy a város közelében található, tökéletes helyszín a strandolásra. Homokos part, vízisportok és gyerekbarát létesítmények garantálják a felejthetetlen élményt az egész család számára, és most jutott eszembe egyébként, hogy a Lupatónál nagyon sokszor vannak kifejezetten gyerekprogramok, akár egésznapos gyerekprogramok is, úgyhogy érdemes megnézni. Különböző gyerekzenekarok tarthatnak egésznapos programot, arcfestést, stb. Szóval ezeket érdemes lecsekkolni, de Budapest szívében szerintem ez egy szuper jó dolog. Aztán pedig itt van még a Millenáris Park, amit nem említettünk meg, egy modern közpark, amely Budapest belvárosában található. A parkban játszóterek, vízjátékok és interaktív kiállítások várják a látogatókat. A parkban rendszeresen szerveznek családi programokat és kulturális eseményeket is. Sashegy, természetvédelmi terület a következő pontunk, mert hogy ez egy különleges természeti kincs Budapest szívében. A területen tanösvények, vezetett túrák, kilátópontok várják a látogatókat, a gyerekek pedig testközelből ismerhetik meg a helyi flórát és faunát. Aztán pedig Gellért hely Citadella klasszikus, de tényleg gyönyörű látványt, lenyűgöző látványt nyújt. A hegyre vezető túra közben több játszótér, valamint a sziklakápolna is felfedezhető, így a gyerekek számára izgalmas a kirándulás. A Margit szigetet pedig csak azért nem említettem meg, mert szerintem mindenkinek elsőre az jut eszébe, hogyha egy ilyen természetbarát helyet szeretnénk a gyerkőccel megközelíteni. Tényleg a legnépszerűbb zöld terület, ahol számtalan szórakozási lehetőség várja a családokat, sziget játszóterei, mini állatkert, szabadtéri színpadok, híres szökőkút, tudjátok, ami zenél is, tényleg különleges élményt kínál. Azt nem tudom, hogy most már elindult-e, de majd ennek is lehetséges, hogy akkor utána nézzünk. Na hát, menjünk el zenélni, aztán még egy pici búcsúra jövök hozzátok vissza.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 Rádió Dix.

0: szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: GPM Music Production. GPM Music Production. GPM.

0: 100.3 rádiódik romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és búcsúzkodni jöttem. Remélem, hogy tudtam nektek abban segíteni, hogy hova menjetek így hétvége alkalmával, gyerkőccel, családdal, akár több gyerkőccel is. Nagyon fontos, hogyha már végre olyan az időjárás, akkor menjünk a szabadba, és élvezzük a napsugarat, a meleget, azt, hogy végre kimondhatjuk, hogy nyár van. Számomra is különös, de kimondhatjuk, hogy nyár van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Rádió Dick.
2: Vorba,
3: vorbassa.
1: Rólunk, neked.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladék lerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. Karbantartási munkák miatt június 8-ról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest-nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. A pótlóbuszok a Nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok a következő két órában. Az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetését hallhatják, illetve természetesen remek zenéket válogattam össze. Dr. Suki András vendége a héten. Rácz László gitáros volt, aki egy július 10-i eseményre hívta fel a hallgatók figyelmét.
0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick.
5: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
6: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzele, egy kis cigány gitározás, latinzele, magyar könnyűzene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
5: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
6: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
5: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
6: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, háviházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sokkal közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamat, az 1000-es évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korod Iván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintos cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem. Meg hát ugye vannak a különböző rumungról, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes talán őtől.
5: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát ez... mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
6: Hát elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint tudom, hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségben. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
5: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen igen, ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
6: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járókassányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt. Ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk. De utána aztán akkor visszatérek apanyágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztrának vezető nagy bőgősze, és már szolisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad itt fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híres igen is volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, úgyhogy híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és lukassa, híres, a Szászlóban játszott meg hajón a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről bőgős család, igen.
5: Édesapád?
6: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolféshoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
5: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albéniz Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros, és például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, ha valaki zenész családból születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a déli nagyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj, hogy... de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott levitt anyukám, hát nem a sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárd a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott
2: fel. Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózog a művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a anyámnak, úgyis édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem, szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már ki volt neked kövezve.
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána meg kell mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért sajnos hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan...
1: De az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek fel.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: Uh-huh. És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Uh-huh. Gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, hiszen akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is
1: nyertem. Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hogy
1: és ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t,
2: igen,
1: fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, uh-huh, szóval csak CD felvétel készült, uh-huh, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lehettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazzzongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor jazz, ezt abban már kiskorom óta apám, nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. Csak hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attila, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni, uh-huh, zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
1: Hogyne.
0: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
1: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen. Igen.
0: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
1: hát
0: a művészetét.
1: Hogyne, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh. Így mondhatni, mint amikor webinre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni.
0: Uh-huh. És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
1: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
0: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
1: Igen, uh-huh. Igen, ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekbe, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
0: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
1: Természetesen kiskoromban, mivel én nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsolt az a zenélésből, és rákapcsolt a Mezó TV-re, és akkor apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
0: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
1: Hát folyamatban van. Folyamatban felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
0: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
1: Ja igen, vissza a Lakatos Robert Árttal, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem,

Ács László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szolnoki Zsófia Sárát, a Lufia énekesnőjét újra kellett éleszteni, amikor rosszul lett a zenekar Budapest Parkban adott koncertjén. A Telex azt írja, a zenekar egy számot játszott el, mielőtt az énekesnő rosszul lett. Szolnoki Zsófia Sárának a park egészségügyi személyzete sietett a segítségére, majd stabil állapotban adták át a mentőknek, akik elszállították, olvasható a Lufia Facebook oldalán. A Lufia az Elefánt előzenekaraként szerepelt a parkban, és a történtek után az Elefánt tagjai úgy döntöttek, elhalasztották a koncertjüket. Június 12-e és 14-e között a pesti alsórakparton tartják a klímahétvégét, amikor a klímavédelem, a közösségi élmények és a fenntartható életmód kerül a középpontba. A klímahétvége inspiráló programokkal, interaktív kiállításokkal és gyakorlati ötletekkel mutatja meg, hogyan lehet a fenntarthatóság a mindennapok természetes része. Lesz szigettúra, a Margit-szigetet, az Óbudai-szigetet és a Népszigetet érinti a rakpartról induló kerékpáros körút, de kipróbálható az áramfejlesztő kerékpár is a Green Zone standjánál. Egész nap jelen lesznek a civil szervezetek is, a Budapest Bike Mafia, a Budapesti Közlekedési Központ, a Humusz Szövetség és mások. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Kékszalag Nagydíj Balaton kerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben. Június 7-e, vasárnap van, és 19 óra múlt. Folytatódik a beszélgetés dr. Suki András és Rácz László gitáros között, és természetesen ebben az órában is remek zenékkel várom önöket, maradjanak velem.
0: Minden, ami rólunk szól,
5: ez a Rádiódik.
6: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
7: A Robbival egy évet voltam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána elkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, akliztam. Igen, szóval soha nagyon, nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
6: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
7: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az önmagától.
6: Úgy értem, hogy iskola rendszer szerint.
7: Ja, iskola rendszer szerint. Hát szeretnék talán lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is, szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam, és ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
6: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
7: Vagy cigány gitárszak.
6: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
7: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
6: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül, cigányzenei tanszakon.
7: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
6: Tehát a szórakoztató zenén belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
7: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitára úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg peggessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
6: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen, erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen, tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
7: Igen, szeretném. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan iskola, zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stilberger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stilbergernek. Uh-huh. Igen.
6: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
7: igen,
6: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
7: Igen,
6: ezzel viszont nehezen veszi.
7: Szuper.
6: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
7: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
6: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról. Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb szám a Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy a, akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csiklacinak és a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtőle mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani úgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart gitárt tanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint így egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brács, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb így szeret van. Jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gép zene sajnos nem elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikát mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáljál. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében, és ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett? Minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak. Uh-huh. Sajnos.
1: És már nincs kereslet az élő zenére akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a Jóistenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítettem, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétek kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a Jóisten tett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Istentől van az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem uh-huh. van önletrajzom, uh-huh. és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok-sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
2: Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
1: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
2: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát hitre poikból.
1: Persze.
2: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente volt a korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túltelefon, meg az, ami volt a Star Wars-ban, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
1: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
2: Igen.
1: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
2: Így van.
1: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt hogy a lehetőséget?
2: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Na meg de a hívást kitelefonálást.
1: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések, fejlődések.
2: De sajnos vannak a rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos az ördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
1: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
2: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy jó Isten tényleg megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak vele a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök.

0: iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeli oktatás, akkor ajánlom a Rajkó Talentum iskolát.
1: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán. És, igen, és valójában ő is ezt a fajta utat követi.
0: Igen. Igen, de azt hiszem valamire azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit mondta nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
0: is. Remélem is, ezer évig.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslat. Erről Magyar Péter számolt be Facebook oldalán. A miniszterelnök szerint a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Pap Dániel, az MTV-a vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásról nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Április 24-e és június 13-a között zajlik a Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja a Népszínház utca és környékén, ahol 6 helyszínen 9 új vállalkozás mutatkozott be. A fesztivál záró napján június 13-án számos program közül válogathatunk. Többek között városi séta, táncház, futóklub, élő rádiózás, olvasópiknik, ólomüveg és stencilfestő workshop, mozaik készítés várja az érdeklődőket, emellett pecsak-kucsa előadásokat is hallgathatunk. Idén ünnepli 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása a Siemens Combino Supra villamos. A jubileum alkalmából június 13-án nyílt napot rendeznek a Hungária kocsi színben, ahol többek között betekintést nyerhetünk a villamosok karbantartásába, közelről is megnézhetjük a kombinót, emellett vezetett telephely látogatás vár az érdeklődőkre, amely keretében szakemberek mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről. A programon való részvétel ingyenes. Ismét egy 8000-es megmászására készül Klein Dávid, ezúttal a 8051 méteres Broad Peak-et tervezi megmászni pótlólagos oxigén és serpa asszisztencia nélkül. A Broad Peak egy 8000-es csúcsa a Karakorum-hegységben, amelyre Klein több mint 25 év után tér vissza egy újabb expedíció keretében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: csapatom a szétszúzó.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Rádió Dík.
2: Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di. Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: A Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. François Berizou, a Budapest Airport vezérigazgatója szerint az új Budapest-Torontó járat jelentős mérföldkő, ezzel nem csak Kanadát, hanem az Air Canada hálózatán keresztül az Egyesült Államok, a Karib-térség és Dél-Amerika számos célállomását is könnyebben elérhetik majd az utasok. Ősszel megkezdődhet a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút ZRT elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül. Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd. A munkák várhatóan 2027 nyarára, az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén pedig 2027 végére érnek véget. Idén június 20-án Budapest ismét különleges arcát mutatja meg, amikor megrendezik az év egyik legnépszerűbb kulturális eseményét, a Múzeumok Éjszakáját. Ezen az estén több mint 200 múzeum, galéria és kulturális intézmény várja a látogatókat rendhagyó programokkal, és a város igazi pezsgő kulturális térségé alakul. A rendezvény egyik legnagyobb előnye az egyszerűségében rejlik, egyetlen karszalaggal számtalan kiállítás, tárlatvezetés, koncert és különleges program látogatható végig. A karszalagok már elérhetők a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, így érdemes időben beszerezni őket. A Budapesti Közlekedési Központ idén is elindítja a múzeumbuszokat, amelyek 7 különböző útvonalon közlekednek, összekötve a legfontosabb helyszíneket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di.

0: Rádió, Rádió Dick.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, just!

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió D, Rádió D, Rádió D, Rádió D.
0: Rádió D, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió D-ben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
3: Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három oktatási intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladék lerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vasárnap. Magyar Péter a pedagógus nap alkalmából a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a pedagógus napon azokat az embereket ünneplik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek. Szerinte a pedagógus munkája egy különleges hivatás, nem csupán tananyagot közvetít, hanem embereket formál. Karbantartási munkák miatt június 8-áról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. Az S72-es vonatoknál több éjszakai járat Angyalföld és a nyugati között szintén busszal pótolt. A pótlóbuszok a nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpár szállítására nincs lehetőség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik. GBM
1: Music Production. Köszönöm, hogy bántottál, ezzel segítséget nyújtottál. Így lettem olyan, amilyen vagyok, a csajok esőbeim foltozzák. Az éjszakákat járom folyton, és üldöz egy kósza át.

0: fog róla élni.
1: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dik.
2: Kigyere már! Dragon es un tonet de blesara kaftume. Rolazzo pa un gro. Kadi hili mi shavlas moro signo kal. O Giorgio, tai muri signo.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di,
1: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyermekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el. A Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motor vonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dik. Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
1: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság nézőit. Varanyi Tamás vagyok, műsorvezető társam pedig Mizari Szandi. Szia, Szandi!
2: Szia, sziasztok! Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és hát elnézést kérek a látványért, smink nélkül ülök itt éppen, nem vagyok beteg, teljesen jól érzem magam, ettől függetlenül nagyon vártam a mai napot.
1: Én úgy gondoltam, hogy jelzem, hogy rajtam sincs smink, úgyhogy tulajdonképpen
2: egál,
1: teljesen most vagyunk egálban, ez így teljesen rendben van nekem, és ha már ott tartunk, hogy fair play, akkor mit gondolsz így a médiával kapcsolatban? Mi lehet ma a legnagyobb problémája egy média felhasználónak, ha azt mondom neked, hogy újságírás, AI, fake news?
2: Én azt gondolom, hogy a dezinformációk hiánya, illetve ezeknek a dinamikája az, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami valós, illetve mi az, ami AI, ahogy te is említed.
1: Igen, nekem ami nagy problémát okoz mindig a hangzatos címek, amelyek úgy vannak, hogy ígérnek valamit, egy elég nagy felütéssel indulnak, aztán pedig az derül ki, hogy valami olyasmi a tartalom, ami köszörű viszonyban nincs a címmel, és ez számomra mindig azt üzeni, hogy egyre nagyobb problémában leszünk, hogyha valóban a online világra bízzuk a tájékozódást, már pedig honnan is tájékozódnánk máshonnan. Ugyanis ez az egyik legjobban és leggyakrabban felhasznált platform, ahol szétnézünk, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Most így a funkciójára, ha ránézünk, akkor elsősorban mi az, amit képvisel a szövetség?
3: Körülbelül 2500 tagunk van, és nagyon sok a szabadúszó újságíró közöttük. Tehát nyilvánvalóan egyfajta szakmai érdekvédelmet biztosítunk ezeknek az újságíróknak. A szövetségnek van egy etikai kódexe, és azt gondoljuk, hogy ez az újságírás szakma alapelveit foglalja össze. Most függetlenül, hogy valaki tagja a szövetségnek, vagy nem tagja, ennek a néhány pontnak ez nem olyan kevés, kell az iránytűnek lenni a munkájában.
1: És akkor köszönöm, még egy fél kérdéssel kiegészíteném, hogyha Szandi és én szeretnék a szövetség tagjai lenni, akkor milyen kritériumoknak kell megfelelni?
3: Azt kell bizonyítani, ami nem nehéz, hogyha újságíróként, riporterként, műsorvezetőként dolgoznak, hogy vannak már elkészült műsoraik, és ezeknek a műsoroknak a linkjét kell csatolni a tagfelvételi kérelemhez. Azt hiszem, öt anyagot kell csatolni.
1: Kell. Van valami megnevezés, hogy milyen jellegű, vagy ez rá van bízva jelentkezőre?
3: Nincs, mert ma már annyiféle médiumnál dolgoznak újságírók, tehát ezt már nem lehet korlátozni, bármit lehet, ami újságírói teljesítménynek minősíthető. És van egy bizottság, tagfelvétel bizottság, ők megnézik ezeket a beküldött alkotásokat, és akkor döntenek.
1: Ez elég jó, mert én erősebb szűrésre számítottam.
3: Régen kellett két ajánló. Tehát a már a szakmában dolgozó újságíróknak kellett kvázi kezességet vállalni azért, aki jelentkezik, hogy ő megfelel a kritériumoknak. De hát ahogy szélesedett a szakma, ugye azt gondoltuk, hogy ilyen szűrőt nem érdemes, nem célszerű belevenni, de ez már régóta nem feltétel.
2: Ahogy említette, ugye szélesedik ez a merítési kör, ugye az újságíráson belül különböző digitális platformok, meg podcast, meg mindenféle formában, de a konkrét klasszikus írott sajtóban milyen változások figyelhetők meg?
3: De a klasszikus írott sajtó szorul vissza. Akárhogy is nézzük, és az online sajtó pedig nyomul és terjed minden módon. Meg lehet figyelni, hogy mennyivel kevesebb napilap létezik, nyomtatott napilap. Mint régen a rendszerváltáskor gyakorlatilag szinte minden irányzatnak volt napilapja. Volt Népszava, ez a baloldali napilap. Volt Népszabadság, az mondjuk szociáldemokrata napilap. Volt a Magyar Hírlap, liberális napilap. Volt a Magyar Nemzet, konzervatív polgári napilap. És emellett még voltak bulvárlapok is. Hát ma már ezek közül gyakorlatilag Népszabadság nincs. Népszava van még, és a Magyar Nemzet, de egészen más irányokat. Más irány képvisel például a Magyar Nemzet már.
1: Hogyan alakult át így az írott sajtóban az irány? Tehát így a rendszerváltás időszakának így gyakorlatilag az egy harmadára lehet jellemző, hogy valahova máshova kerültek a hangsúlyok, főleg az írott sajtóban. Hogyan alakult ez?
3: Hát ahogy az online terjedt, úgy kiderült, hogy a nyomtatott sajtó nem versenyképes költségekben például. Mert ugye ott van nyomtatási költség, van papírköltség, van szállítási költség. Na most egy online újság mindezt meg tudja spórolni. Sokkal kevesebb hirdető van, mint volt mondjuk a rendszerváltás után nagy bumban. Tehát kevesebb a pénz a nyomtatott sajtóban is. Minden arra felé vitte az újságírást, a médiát, hogy költségtakarékosabb megoldáson dolgozzon, és abban működjön. Arra nem beszélve, hogy az online, az gyakorlatilag azonnal valós időben tudja a híreket ontani, tehát a nyomtatott sajtó a hírversenyben sem tud igazán részt venni. Hátterező is új cikkekkel versenyképes, meg még sokan vannak, akik szeretik nyomtatva is olvasni a cikket, de gyakorlatilag a fiatalabb generáció már szinte csak online olvas.
2: Milyen módon jelenik meg a mesterséges intelligencia az újságírásban? Tehát önök, akik ugye edzett újságírók, fel tudják a szövegezésből ismerni azt, hogy az egy AI által generált szöveg, és van-e rá példa, hogy így meg is jelennek cikkek?
3: Ezt nagyon nehéz felismerni. Én azt gondolom, hogy még alapvetően háttér munkához használják a kollégák az AI-t, a mesterséges intelligenciát. Van, aki már próbálkozott azzal, hogy híreket lead, úgyhogy az AI írja meg, de az még ugye nagyon pontatlan, mindenképp ellenőrizni kell. Arra viszont, hogy összegyűjtse az adott témához szükséges háttéranyagokat, arra viszont kiválóan alkalmas. Már ez is egyébként meggyorsítja a munkát. És azt is látom egyébként, hogyha egy újságíró megír egy cikket, akkor és utána beteszi a mesterséges intelligencia a szerkesztői programjában, adott esetben még egy jobb cikket hoz ki a mesterséges intelligencia, ami rosszul esik az embernek, de tényleg így van.
2: Milyen kockázatot jelenthet egyébként az AI?
3: Ahogy tökéletesedni fog, úgy a pontossága is növekszik. Tehát valószínűleg a jövőben, ugye ezt azért pontosan nem lehet megmondani, de be fog jönni az, hogy a híreket meg lehet iratni mesterséges intelligenciával, és akkor ott a hírírók, újságírók lehet, hogy fölöslegesé válnak. Igen, de riportokat nem fog tudni írni a mesterséges intelligencia, tehát lehet, hogy ezek az újságírók is át tudnak menni egy más jellegű munkára.
1: Épp erre akartam kitérni az előző válasz a nyomán, hogy mi lehet vajon, mi lesz majd az erőssége az AI-val szemben a személyes újságírásnak, és itt azért még egy kicsit az offline-ra is gondolok, mert hogy azért biztos, hogy vannak olyan tartalmi formák, amelyek viszont ki tudnak combosodni, hogyha a hírekről levesszük a fókuszt.
3: Igen.
1: Melyik területek lehetnek ezek?
3: Riportok, véleménycikkek, olyan elemzések, ahol fontosak a személyek, a személyiségek. Tehát minden olyan, ahol a adatokon kívül színek is kellenek, élet is kell, ott az újságíróknak helye van és helye lesz.
1: No, de azt mondják egyébként, hogy ez mesterséges intelligencia is valószínűség számítással dolgozik most még napjainkban, nem tudom, hogy a jövőben hogyan alakul, hogy ő is tudna egy semleges valamilyen véleményt kialakítani, és sokan arra hivatkoznak, hogy az még semleges is lenne, mert hogy nem lenne elfogult egyik irányba sem. Jó az nekünk, ha mindig semlegesek vagyunk?
3: Egyébként nem lenne semleges. Nem. Voltak felmérések, hogy a mesterséges intelligencia abból a szókincsből dolgozik, amit online talál, és amit összegyűjtenek. És hogyha az online sok az előítéletes cikk, írás, vélemény, akkor a mesterséges intelligencia is átveszi ezt a nézőpontot.
1: Igen, mert hogy valószínűségszámítás.
3: Igen. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy semleges lenne, és egyáltalán nem biztos, hogy jó lenne. Tehát fogják, és lehet is majd erre is használni, bemondom, vagy beírom azt a néhány kulcsszót, hogy legyen az a vélemény, hogy, és akkor a mesterséges intelligencia ennek megfelelően meg fogja írni. És jó is lesz, de valahogy hiányozni fog belőle az újságíró személyisége. Azt akkor is bele kell tenni, hogyha a mesterséges intelligencia írja meg.
1: Egyébként Szandi, egy kicsit a kérdésedre én is válaszolnék, hogyha megengedi, kedves Ilona, mert hogy valahogy én azt veszem észre, hogyha valami mesterséges intelligencia intelligenciában van elkészítve akár egy szöveg, akár egy kép, valamiért, akár a szemem, akár a befogadó elmém, valamit megérez belőle, igen, hogy van benne valami fura, szintetikus hangulat, ami mondjuk például ezzel a nagyon PC gondolkodással ismerhető föl, hogy véletlenül sem, tehát nagyon-nagyon látom azt, hogy kerül olyan dolgokat, amit már megtanítottak neki, valahogy nem egyedi, nem karakteres az írás, valahogy úgy lóg a levegőbe, ez a hírműfajnál egyébként még akár valóban nagyon jó is jöhet, de ez tényleg egy érdekes különbség számomra, hogy én azért már most érzem azt, hogy sokszor találkozok olyan szövegekkel, amit felismerek, hiszen én is dolgozok a mesterséges intelligenciával. Mi lehet a mesterséges intelligenciával dolgozó embernek az előnye? Nézzünk most egy kicsit először, hogy már volt róla szó, hogy mi mindenben is tud nekünk segíteni az AI, és milyen lehet az az újságírás, ahol valóban segítségként, és nem pedig helyettünk való feladatmegoldóként használjuk a mesterséges intelligenciát.
3: Tételezzük fel, hogy egy újságíró egy elemző cikket ír, és rengeteg adat és rengeteg előzmény kellene hozzá. Normális esetben magának kellene összeszednie az előző információkat, és most beadja a mesterséges intelligenciának, és már ontja is az anyagokat. És akkor nagyon gyorsan meg lehet írni azt a cikket, még azt is lehet mondani, hogy jó, és akkor most ezekből az információkból írd meg azt a cikket, hogy. És akkor egy cikket megkapok, amit utána én adott esetben még egy kicsit színezek. Tehát nagyon gyorsan meg lehet írni a mesterséges intelligenciával egy cikket, még egy elemző cikket is, de akkor, ha én irányítom, hogy pontosan merre menjen. De nagyon vigyázni kell, mert az Újságíró Szövetségben például most készítettünk egy évkönyvet, Magyar Sajtó 2025 évkönyv, és azt akartam, hogy minden fejezet előtt legyen egy idézet Mikszáth Kálmántól, de médiára, sajtóra vonatkozó idézet legyen, mert a sajtó egyletben dolgozott, mondtam, és sokat írt ugye különböző hírlapokba, tehát biztos, hogy írt ilyeneket.
1: De kíváncsi, mi lett belőle?
3: Mi lett belőle? Állati jó idézeteket adott, ötöt adott nekem kapásból, és én nagyon-nagyon boldog voltam, mert olyan idézetek voltak, amit szerettem volna, hogy ezt szerettem volna hallani. És akkor valaki mondta, hogy azért kontrolláljam. Megadta az évszámot, Pesti Napló, 1800 nem tudom mennyi, és akkor megnéztem. És nem volt benne. És utána elkezdtem megnézni a következőt, amit megadott pontosan napra, hogy és egyik sem volt meg. És akkor írtam a mesterséges intelligenciának, hogy hogy van ez, egyik sem valós. Azt mondta, hogy bocsánat, tévedtem, na de most olyanokat fogok adni, amik biztosan pontosak. És újra kaptam, tudom én, három új idézetet, tényleg három, azonnal kaptam három új idézetet, újra megnéztem, és az se volt jó. Tehát egyszerűen ez a halucináció, tehát ő teljesített, amit én akartam, mert én elmondtam, hogy milyen jellegű idézetekre van szükségem, olyat kaptam, nagyon elégedett voltam, csak éppen nem volt valós. Úgyhogy erről le is mondtunk akkor.
2: A közösségi média mennyire van hatással az írott sajtóra? Ugye az embereknek az ösztönből jövő kíváncsisága az megmaradt. Viszont én valahogy azt látom, hogy egy 30-40 évvel ezelőtt az emberek tudást szomjaztak, ma meg már inkább ezt a szórakoztatást, könnyűt. Jól érzem? Ez látszódik egyébként az írott sajtóban is?
1: Ez a infotainment.
2: Igen.
3: Szerintem látszódik. Annyit lehet érzékelni, hogy a stílus lazult. Egy picit ugye a idézőjelbe téve a komoly sajtó is próbál könnyedebben, lazábban és érdekesebben fogalmazni. Régebben ez nem volt annyira szempont, de most azért igazodni kell az olvasói igényekhez, és ha kell, akkor erősebb jelzőket kell adott esetben használni. Tehát nyilvánvalóan van hatás-visszahatás ide is, oda is.
1: Ugye vannak azok a tartalmak, amik mesterséges intelligenciával készülnek. Én magam is használom, és abban egyetértek, hogy attól még, hogy meg is ír egy cikket, nem csak kutat, azzal még rengeteg dolgunk lehet, nagyon jó alap ahhoz, hogy elkészüljön egy jó cikk, és azt lehet a magunk arcára formálni, és belerakni mindazt, amitől teljes lett egy cikk. Szóval én nagyon pártolom, hogy használjuk a lehetőségeket. Ugyanakkor vannak, ahogyan most említette is az imént, leellenőrizve pontatlan információk. Tehát maguk a tények, az adatok pontatlanok. Van-e valamilyen irányelv most per pillanat, vagy készülőben van-e, ami az újságírókat segíti, hogy hogyan is használják a mesterséges intelligenciát? Akár etikai, akár technikai ajánlások.
3: Nem készítettünk még ilyen irányelvet, mert igazán a azt hiszem, hogy még tanácstalanok vagyunk, hogy pontosan mit mondjunk, de az tény, hogy szélszerű odaírni, hogy a cég a mesterséges intelligencia felhasználásával készült. Vagy a
1: nem ciki, ez van még.
3: De lehet, hogy ciki, de, de szerintem érdemes vállalni. Ez a korrekt. És akkor nagyobb baj nem lehet, mert ha mégis van benne olyan tévedés, amit mondjuk nem vettünk észre, akkor lehet azt mondani, hogy mesterséges intelligencia volt. Persze attól még nekünk kell vállalni a felelősséget. Vagy a képeknél mindenképp fontos a képhez odaírni, hogy emmé generált a kép. Mert az nagyon-nagyon kínos, hogyha valós képnek tüntetünk fel nem valós képet. Különösen képeknél fontos ez egyébként. Mert igen, a kép egy adott pillanatot, adott helyzetet örökít meg. De a mesterséges intelligencia nem azt teszi, az kitalál, és létrehoz egy pillanatot.
1: És hogyha mondjuk valaki mesterséges intelligenciával készít egy anyagot, akkor mint korábban mondjuk egy forrás megnevezésnél valamilyen dokumentációval, vagy valamilyen később igazolható módon visszamutatni, hogy akkor honnan van a forrás. Ilyen módon kell így a mesterséges intelligencia által lekért adatokat, vagy bármit rögzíteni, azon kívül, hogy hivatkozásként megnevezem a végeredménynél?
3: Erre nem dolgoztunk ki még semmiféle irányelvet, tehát én most azt mondanám, hogy elég lenne, hogy a mesterséges intelligencia felhasználásával is odaírni, hogy melyik mesterséges intelligenciát használtuk, mert utána adott esetben ott lehet újra kontrollálni, de hogy felsorolni az összes forrást így, amit kiadott, nem, de mondjuk kontrollálni a forrásokat célszerű.
1: Igen.
3: De az is lehet, hogy nem a mesterséges intelligenciára hivatkozunk, hanem felhasználjuk azokat a forrásokat, amit kapunk, és akkor azokra a forrásokra hivatkozunk magában a cégben is adott esetben. Ez egy abszolút használható megoldás tud lenni.
1: Ez így nagyon jó. Ez már azért mégiscsak egy pont, ami vonatkoztatási pont.
3: És emberibb, hogy nem az emi, hanem az ott benne a, mit tudom én, a forrás, tehát valamelyik lap, vagy újságíró, vagy akárki. Igen.
2: 130 évvel ezelőtt még nem volt rá mérőeszköz, ma már van, hogy az embereknek az olvasási szokása hogyan alakul, ugye, hogy végig görgetünk valamit, mondatonként olvassuk-e át, vagy sem. Van-e erre irányulóan bármilyen felmérésük, hogy ahogy lazult a sajtóban a szövege bármilyen témában egy-egy cikknek, hogyan változott az olvasói szokás?
3: Én most ilyen friss felmérést nem tudok, de azt tudom, hogy régebben készült ilyen felmérés, és talán ezért változtak meg a cikkek címei, és sokkal hát harsányabbak lettek sok esetben, mert a figyelmet a címmel kell először is megszerezni, és hogyha egy cím alapján az olvasó felfigyel arra a témára, akkor esetleg elkezdi olvasni. Akkor fontos, hogy az első néhány mondat milyen, az a leadnek nevezzük a bevezető sorokat, ha azok jók, akkor lehet, hogy tovább olvas. De általában az kimutatható, hogy rövidült az olvasási idő. És ennek megfelelően szokták adott esetben a cikkeket is megírni kollégák, hogy lényegtől megyünk a lényegtelenig, vagy pedig a lényeges, és utána a kifejtő rész következik.
1: Ezzel elég jó, hogyha ránézzünk arra, hogy ma mennyi olyan cikk jelenik meg, és már nem is tudom, hogy bennem sokkal elő megjelenik egy piros lámpa, hogy ez már fake news lenne, amikor van egy cím, ígérnek valamit, és a tartalom azzal, hát messziről, nagyon szegről végről van köszönő viszonyban. Hol van-e valamilyen határ, hogyha beígér a cím egy tartalmat, és aztán a tartalom később a text azt nem közvetíti, akkor felelősségre vonható-e az újságíró?
3: Legfeljebb etikailag el lehet marasztalni, vagy etikailag kifogásolható ez a megoldás, mert ez nem korrekt megoldás. Tehát lehet érdekes, figyelemfelkeltő a cikk, de a tartalmat követnie kell. Tehát a tartalomból kell kialakítani a címet, és nem lehet a kettő egymással szöges ellentétben.
1: Igen, nehéz helyzetben van az olvasó.
2: Igen, mert ugye rengeteg olyan cím van, ami nem harsány, ahogy elnök azt mondja, hanem inkább már szenzáció hajhász. És sajnos ennek itt ugye az egész bizalmad az adott sajtó felé is meg tud inogni. Milyen egyéb tényezők tudják még befolyásolni az olvasónak az adott nyomtatott sajtóba vetett bizalmát?
3: Ha olvas a cikket, vannak források, vannak nyilatkozók, azok mindig jelzik, hogy van személy, és van olyan valaki az információ mögött, aki azért felelősséget vállal. Tehát nagyon jó, hogyha egy cégben névvel szerepelnek a nyilatkozók. Persze vannak olyan oknyomozó anyagok, ahol nem lehet leírni a nevet, de akkor az információk egymás mellé rakásávalból derül ki, hogy az egy tényszerűen igaz, vagy nem igaz, de hát itt már ugye könnyebb csalni, és könnyebb gyakorlatilag álhíreket terjeszteni. Nagyon sokszor az álhírterjesztőknek nem is az a célja, hogy elhiggyék az ő cikkeiket, hanem egy ilyen kvázi bizonytalanságot keltsenek, hogy nem létezik egy valóság, hanem sok valóság létezik, tehát akkor semmi sem igaz, vagy minden igaz. Úgyhogy nagyon, nagyon résen kell lenni, és érdemes figyelni például, hogy mennyi helyreigazítás van az adott lapnál. Ha túl sok a helyreigazítás, és a múlt évben az egyik lap le is hozta, hogy például a Magyar Nemzet ellen sok helyreigazítási kérelem ment, és sokat helyben hagyott a bíróság.
1: Tehát jogos volt.
3: Jogos volt. Tehát ez szerintem egy lapot hiteltelenít, mert tévedni lehet egyébként, de akkor nem kell megvárni a helyreigazítási kérelmet, hanem egyszerűen rögtön helyre kell igazítani. Szerintem az nem ciki, hogyha az ember téved, és utána rögtön azt mondja, hogy ezt és ezt helytelenül írtuk, és ez a helyes, és leírjuk, hogy mi a helyes.
1: Ilyen esetben, mond.
2: Nem, csak az jutott eszembe, hogy erre irányulóan van egy ilyen gyűjtő oldal, elnök asszony, ahol mondjuk ott vannak ezek a bárlistás, nagyon sok helyreigazítási kérelme helyben hagyott újságok.
3: Nincs ilyen lista, de megjelent a sajtóban, tehát hogyha valaki rákeres, akkor ki fog jönni, hogy hol volt a legtöbb helyreigazítás. Mondjuk tavaly éppen pár nappal ezelőtt jelent meg ez a legújabb információ, de nincs külön erre lista.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: sokat, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, és valahogy, mintha ez így abszolút szankcionálhatatlan lenne. Számomra most nagyon sok beszélgetésből a podcasten keresztül is ez derült ki. Kérdezném, hogyha mondjuk valaki egyszerűen egy média, mezei média felhasználóként, vagy már szakemberként szeretné ezeket a fake newsokat valami módon ellenőriztetni, vagy jelezni, akkor milyen lehetőségei vannak a szövetség felé?
1: Ugye mi nem vagyunk bíróság. Tehát hozzánk etikai ügyekben lehet fordulni, és akkor van egy etikai bizottság, megvizsgálja, hogy az az ügy, az a téma valóban sértette újságíró etikai normákat. Ha ennél komolyabb ügyről van szó, akkor viszont a bírósághoz kell fordulni helyreigazítási kérelemmel, vagy személyiségi jogi perrel, attól függ, hogy milyen ügyről van szó, de az már nem a szövetség kategóriája, vagy a feladata, mert szóval nem vagyunk bíróság.
0: És az a milyen helyzet, amikor nagyon sok újságnál, hát itt főleg most a bulvárról beszélünk, hogy egyszerűen tényleg köszönő viszonyban nincs a valóság azzal, amit állítanak, és nekem azt mondták nagyon sokan, akik itt az adás műsor folyamban is szerepeltek, hogy egyszerűen tehetetlenek. És én valahogy azt gondolom, hogy ehhez szoktatjuk magunkat hozzá, ez a tanult tehetetlenséghez, de hogyha elindulna egy olyan folyamat, hogy ezt nem hagyjuk annyiban, akkor lehet, hogy maga a tér is tisztulna. Nem lát erre valamilyen esélyt, vagy hogyan látják önök ezeket a valótlanságok tömkelegével elárasztott médiumokat?
1: Hát ez a legnagyobb probléma, mert minden egyes ilyen tényszerűen hazugsággal bírósághoz kellene fordulni, és helyreigazítást kellene kérni, de ki az, aki állandóan bírósághoz megy? Akkor azt is mondják, hogy bulvárlapoknál több a megengedett, de nem így van, tehát lehet lazábban nem fogalmazni, kellene. De hazudni ott sem szabad, tehát valótlanságot állítani ott sem szabad, ott lehet harsányabban fogalmazni, de nem szabad hazudni. És ez ellen csak az van, hogy bírósághoz sajtóper, személyiségi jogi per, kártérítés.
0: Mennyi idő egynek az
1: hát
0: átutása körülbelül?
1: Ez a sajtó helyreigazítás az viszonylag gyorsan megy, de utána a fellebbezés van, és utána adott esetben még egy fok, az már úgy sokáig tart.
0: Igen.
1: Tehát jó esetben egy év, de rossz esetben ennél több.
0: Nekem az jutott eszembe, bocsánat, hogy magamhoz ragadom most a szót, de hogy én el tudnám képzelni, igen, személyileg valakinek ez egyszerűen nincs ideje és energiája rá, vagy egyszerűen más személyes okból nem akar ebbe belemenni. De az milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan szakmai szerv, aki előtt csak egy jelzést küldene, és onnantól kezdve az a szakmai szerv vinni ezt a folyamatot tovább, és ez valami módon azért egy visszatartó erő lehetne a túloldalon, hiszen előbb-utóbb azért az foganatosítva lesz. Hogy nincs egy olyan szerv, aki levenni ezt a súlyt esetleg a perlőkről, vagy akik ebben a hosszú folyamatban akarnak részt venni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, de hogy őszinte legyek, ezen nem gondolkodtunk még, de azt tudom, hogy ez iszonyú erőforrás időben is, és anyagilag is egyébként. Mert vagy megnyeri a pert a perlő, akkor jó esetben akkor ugye az alperes fizeti a költségeket, ellenkező esetben neki kell fizetni a költségeket, de mindenképp nagy időráfordítás. Úgyhogy ezt nem tudom, erre nincs válaszom.
2: Pedig jó lenne, igen, egy ilyen köztes érdekérvényesítő, amiről. Igen.
1: Aki folyamatosan ugye? Menne a bíróságra, és folyamatosan perelne, rettenetes munka lenne, és rettenetes feladat lenne.
0: Rettenetes lenne, de előbb-utóbb valahogy lehet, hogy 4-5 év múlva valahogy megtudatosulna ott a hátsó részében az agyuknak, azoknak az újságíróknak, akik valótlanságokat állítanak, hogy előbb-utóbb lehet, hogy nem most, lehet, hogy 3-4-5 év múlva, de azért annak lesz valami végeredmény és szankció. Legalább ott lenne egy ilyen gondolat benne, ez bennem csak úgy felvetődik, de hát tudom, hogy igazából mindennél egy lépéssel most már utána járunk, hiszen a technikai fejlődés olyan lehetőségeket ad a kezünkbe, amit még egyelőre nem is látunk át. Tehát emiatt azért ez egy nagyon árnyalt tudsz, már csak, nem csak az időigényesség és energiaigényessége miatt, hanem amiatt is, hogy sokszor ahogy leszünk már, mint a drogok meghatározásánál, hogy azt számít aznak, a tiltott cuccnak, amiről tudunk és ismerjük.
1: Szóval jó a felvetés, hogy valami elrettentő erő legyen, tehát hogy ma már, hogyha egy helyreigazítás van, igazán igen, megrántja a vállát az adott lap, és kész. Ennyi az egész. De ha erőteljesebb szankció lenne, akkor lehet, hogy tehát jobban megfontolnám. Nem tudom.

0: Tehát ezen érdemes gondolkodni, hogy mi a megoldás. Azt, hogy nem tudom elképzelni, hogy a MUOSZ átvállalja, hogy mert rettentesen sok per lenne. Most is sok per van, de az egyes lapok maguk indítják, vagy a lapok ellen a fogyasztók, olvasók indítják, hogyha odaadódik, de ezt átvállalná valaki, hát ez több száz per lenne.
1: Én laikusként kérdezem, hogy abban az esetben, hogyha egy újságíró valótlanságot állít, és akkor itt van egy ilyen belső felelős szerkesztő, aki ugye kiengedi, ellenőrzi, tehát hogy ott lehet, hogy házon belül van szankcionálás, mert elküldik azt, aki a felelős szerkesztő, vagy alá tartozik az újságíró, csak ugye mi ebből nem érzékelünk semmit. Úgyhogy valószínű, hogy igen, szükség lenne egy ilyen kezdeményezésre. Engem az érdekelne nagyon, hogy milyen kihívásokat jelent az online média piac, konkrétan a Magyar Újságírók Országos Szövetségének.
0: Ez egy jó kérdés. Hát nagy kihívás mindenképp. Tudomásul kell vennünk, hogy a szakma áttevődik az online térbe, tehát az újságíró fogalmát is másként kell meghatározni, sokkal tágabb értelmezést kell használnunk az újságírásnál. Ma már nem az az újságíró, aki egy lapnál állásban van, hanem akár egy önálló személy, aki rendszeres blogot ír a valamelyik közösségi médiában. És ez a rendszeres blog, ez megfelel az újságíró normáknak, akkor ő már akár újságírónak tekinthető. Tehát ezt nekünk biztos, hogy a bővebben kell értelmeznünk, tágabban kell értelmeznünk az újságírás fogalmát, mint ahogy eddig értelmeztük. Ez nem biztos, hogy baj egyébként. Az biztos, hogy sokan nevezik magukat újságíróknak, akik rendszeresen írnak a közösségi médiában, ám de rettentesen rossz minőségben, és az alap etikai normákat sem tartják be, tehát ott szóval ők akkor nem újságírók, de ez csak ilyen elvi kereteket tudunk adni a gyakorlatban. Nem tudjuk befolyásolni azt, hogy ki nevezi magát újságírónak, de biztos, hogy az etikai kódexünket például felül kell vizsgálnunk, és erőteljesebben az online-ra és a mesterséges intelligenciára is ki kell térnünk benne.
1: Elképesztően nehéznek tartom ezt, hogy egy szövetség, ami 130 éve van, fent van, tehát, hogy egyszerűen szükség van rájuk, mégis van egy minőségbeli hígulás ettől, hogy valaki nevezheti magát újságírónak, tehát nagyon sokat repülök, mégsem mondom, hogy pilóta vagyok, tehát hogy ez annyira távol áll ez a két dolog egymástól, és ez nagyon-nagyon nehéz lehet szakmai szemmel vizsgálni, és jól kezelni, úgyhogy nagyon meglepődtem Ildikó azon, hogy azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez baj, tehát akkor a nyitottak arra, hogy változzanak, meg egy szélesítsék ezt a kört? Nincs ilyen belső, nem tudom,
0: De van. Vita is van erről. De én azt gondolom, hogy az élethez kell mégiscsak igazodnunk. Tehát a mesterséges intelligenciánál a technológiai, technikai fejlődés kell igazodni, nem tudjuk megakadályozni a fejlődést, és ugyanez az online-ban nem tudjuk megakadályozni, de nem is akarjuk azt, hogy sokan írjanak, és sokan rendszeresen írjanak, adott esetben rendszeresen podcastokat készítsenek, és nagyon sokszor nagyon jó minőségű anyagok készülnek, tehát ez jó. Tehát azt mondom, hogy összességében ez jót tesz a szakmának, és ugyanakkor van egy olyan járulékos veszteség, ami rontja adott esetben a megítélésünket, mert gyenge.
2: Először én magam is meglepődtem azon, beszélgettünk Ilonával még a felvételt megelőzően arról, hogy milyen kritériumok alapján lehet ma valaki, vagy nevezhetünk újságírónak, és most, hogy így beszélgettünk, már egyre szimpatikusabb, hogy az életszerűségét nézzük az oldalnak, és azt nézzük, hogy tulajdonképpen akkor, ha már vannak minél többen, akkor azért az tud egy irány lenni, hogy akkor képezzük őket, és adjunk olyan jogosítványt a kezükbe, amivel valóban a leghasznosabban és leghatékonyabban dolgozhatnak. Úgy tudom, hogy vannak olyan képzések, amelyre ugye a tömegkommunikációban újságíróvá avanzsált személyek jelentkezhetnek akár, és szakmailag és etikailag is összeszedhetik a tudnivalókat.
0: Igen, vannak képzéseink. Régen a képzés is hosszabb volt, most az élet gyorsult, és mindent azonnal és mindent gyorsan kell csinálni. Hát mi most évente kétszer hirdetünk ilyen újságíró képzést, kb. 4,5 hónap. Ideig úgy csináltuk, hogy külön volt online, külön volt magazin újságírás, külön volt podcast készítést. Most mindent összevontunk egybe, és azt mondtuk 4 az 1-be, tehát mindent végig szaladunk 4,5 hónapban. Mm-hmm. Tehát az alaptételeket rögzítjük, az alaptudnivalókat rögzítjük, és utána úgy is az újságíron múlik, hogy a gyakorlatban ő mennyire fog elmélyülni a szakmában. Tehát van ez az újságíróképzés, most folyik a tavaszi, és szeptember-októberben indul az őszi. Tehát mindent, amit tudni kell, ma műfajokat végigveszünk, sokkal többet foglalkozunk most online-nal, mint a nyomtatott sajtóval. Sajnos nekem a szívügyem volt a nyomtatott sajtó, de hát úgy látszik, hogy ez már sokkal inkább a múlt. Igazából persze nem, mert ha azt nézzük, hogy a napi lapok piacán valóban nem tudnak versenyképesek lenni esetleg hírben a lapok, de heti lapoknál, havi lapoknál a hátterező újságírás az nagyon jól tud működni, nyomtatva is. Igen. Csak ez egy drágább megoldás.
2: Igen, és hogyha mondjuk valami, mivel hogy drágább a megoldás, ezért azt gondolja a befogadó, azt feltételezi, hogy egy ilyen költségesebb megoldásnál azért egy veretesebb és egy valóban minőségi tartalom kerül az asztalra, és én azt gondolom, hogy ez lehet egyébként az erőssége majd az írott sajtónak, ameddig létezik, és létezzen addig, ameddig van neki létjogosultsága, de azoknál a formáknál viszont szerintem óriási előnye van, mert tudjuk, hogy ami oda lekerül, azért az már sok mindenen átfutott, annak van egy értéke, amit kereskedelmi forgalomba szeretnének hozni, tehát annak időtállónak kell lennie, és így azt hiszem, hogy a hitelesség fogalma viszont nagyon szépen újra visszaépülhet például a nyomtatott újságírás.
0: Ez abszolút így van, mert amit kinyomtattak, azt már nem tudom megváltoztatni. Amit online leírtam, azt még gyorsan tudom majd módosítani, hogyha szól valaki az rossz, akkor gyorsan még kijavítom, és akkor már a javított formában megy tovább. Nyomtatott lapnál nincs ilyen, tehát ott tényleg sokkal szigorúbbak a normák, az ellenőrzési folyamat is hosszabb, jobban megfontol mindenki mindent, hogy amit ott kinyomtatunk, az tényleg úgy is legyen. Mert utána nincs visszaút.
2: Igen, ott előtérbe kerül a személyiség. Ott igazán meghatározó lesz, hogy kiírta a cikket, és akkor ott azért azt hiszem, hogy és itt ilyen szinten viszont az újságírói becsvágyra szerintem lehet építeni, hogy nem csak az offline-nál, de ahogy ott mindenképp ennek lehet most szerintem az előttünk álló 10-20-30 évben még nagyon szép kifutása és emelkedése.
1: Nagyon jó, amit mondasz. Én pont azon gondolkozok, hogy bár rádióban, tévében vezetünk műsort, mi nem tartjuk magunkat sem riportereknek, végképp nem újságíróknak, és én azt gondolom, hogy ez az, hogyha mi beszélünk az újságírásról, annak a társadalmi megítélése is azért az egy magasabb szint. Úgyhogy én meg fogom nézni a MIOSZ oldalán, hogy milyen képzések indulnak szeptemberben.
2: Igen, érdemes rá kérdezni, és hogyha megengedi, akkor még egy kérdést intéznék önhöz, ez pedig arról szólna, hogyha ma egy újságírónak tanácsot szeretne adni a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az elnöke, akkor mi lenne az a 3 dolog, amit mindenképp induláskor a figyelmébe ajánlana, és az bármi lehet az ön életútjából, az ön pozíciójából nézve, vajon mi lenne az, amire bíztatná azt, aki ma újságírással szeretne foglalkozni?
0: Szerintem ma sokkal nehezebb és sokkal könnyebb újságírónak lenni. Ugye könnyebb, mert online bármikor elkezdhetek írni, és akkor azt mondhatom, hogy újságíró vagyok, mert rendszeresen írok. Nehezebb, mert sokkal nehezebbek a körülmények. Ahogy a társadalom, ahogy polarizálódott.
2: Valaki, az összetettség, a dolgok?
0: Hát is a politika mindent áthat. Szóval, ha valaki elmegy egy helyre dolgozni, akkor már is beskatujázzák. És hogy az újságírás alapelve, hogy hallgatassék meg a másik fél is, de ha nem nyilatkozik, mert annak a lapnak nem nyilatkozik, akkor már is hogy tudom előállítani azt a cikket, amiben ott van mindkét oldalnak a véleménye, és abból én szintetizálok valamit. Tehát sokkal nehezebb vagy. Közérdekű információkhoz ma sokkal nehezebb hozzájutni. Tehát ha valaki...
2: Fordítva gondolnám.
0: Hát, hogyha valaki egy minisztériumtól kér gazdálkodásáról, vagy valami gyermekvédelemről mondjuk adatokat, nem fog kapni. Iszonyú bonyolult, be kell nyújtani írásban sokszor a kérdéseket, ezek nem normális dolgok egyébként.
2: A bürokrácia erősödött?
0: Hát a bürokrácia erősödött, de azért, mert egy politikai motiváció van mögötte. Kínos ügyekről nem beszélünk. Miközben a sajtónak az a szerepe, hogy a kínos ügyeket feltárja, mert ez egy társadalmi ellenőrző funkció, ez egy jó funkció. De egy olyan újságírónak, aki közéleti témákkal foglalkozik, ma nagyon nehéz dolga van. Akkor bíróságra kell menni, hogy közérdekű adatokat megtudjon. Mert kellene a cikkhez, hogy pontos statisztika legyen mögötte, és nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy ennek meg kell változnia, mert nekem egy elég egyszerű elvem van, minden, ami közpénzzel kapcsolatos döntés, nyilvánosságra kell, hogy kerüljön, és ettől kezdve nincs vita.
2: Igen, az üvegzsebbel üvegzseb van gondjuk.
0: Régen volt ilyen üvegzseb törvény, vagyis a minisztériumoknak fel kellett tenniük az összes üzletüket, nyilván az állambiztonsági döntéseket nem, az a kivétel, de mindennek ott kell lennie, és akkor egy vállalat sem mondhatta azt, hogy üzleti érdek, hogy ezt ne hozzam nyilvánosságra, mert ha az állammal üzletelek, közpénzben járok el, akkor annak nyilvánosságra kell kerülnie. De ma nem így van.
2: Igen, nem szeretik.
0: Tehát nem szeretik, igen. Na most ezért nehéz ma újságírónak lenni, mert ugye azt mondjuk, és azt is tanítjuk, hogy sokoldalú forrás megjelölés, beszerzés, stb. Honnan szerezze be, ha nem kap információkat?
2: Igen, például itt már nehézség is ütközik.
0: Igen, tehát ezért sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb az újságírók megérhetése is. Mert régen ugye a nyomtatott lapnál voltak hirdetések, a nyomtatott lapnak volt ára. Az online média ugye még most is sok helyen ingyenes. Na most akkor valamiből meg kell ott élni. Tehát vannak hirdetések, de ugye itt is a hirdetések is azt kell, hogy mondjam, hogy picit politikailag orientáltak. Tehát ez se jó. Akkor nem megy olyan labba, amelyik kvázi ellenzéki vagy ilyen függetlennek mondott, akkor még a piaci szereplők is igazodnak ehhez. Tehát onnan nincs pénz. Most elkezdődött ugye ezt ugye gyűjtenek, nagyon sok gyűjtés van. Különböző helyeken olvasói támogatásokból élnek a lapok, vagy ugye az 1%, amit a személyi jövedelem adó 1%-át fel lehet ajánlani alapítványoknak. Minden lapnak van gyakorlatilag alapítványa, vagy egyesületként működik, és akkor tud kapni ilyen 1%-ot. Na, az jelentős tétel tud lenni, de arra kell hajtani. Tehát sokkal nehezebb az anyagi bázist megteremteni, márpedig, hogyha nincs anyagi biztonság, akkor nagyon nehéz független lapként működni, vagy pedig éhbérért dolgoznak újságírók. Egyébként sok helyen így van.
2: Igen, és akkor most, hogy így látjuk, hogy mik a nehézségek, mégis mi lenne akkor az a három irányelv, amit ugye a lelkére csomózna annak, aki ezzel foglalkozna.
0: Hát csak az menjen újságírónak, aki bírja a gyűrődést. Tehát aki kitartó és nem tántorítja el ilyen mindenfajta titkosítási folyamat, vagy amikor megbélyegzik, vagy amikor kilökik egy nyilvános rendezvényről. Tehát a kitartó is bírja ezt. A másik, hát készüljön fel arra, hogy az anyagi biztonsága is elég ingatag lesz. A harmadik természetesen kell, hogy egy természetes érdeklődés legyen benne, tudjon írni, vagy beszélni tudjon, attól függ, hogy hol dolgozik, tehát kell valamiféle alapadottság is. Ezt fel kell mérni, hogy van-e.
2: Amit egyébként egy újságíró képzésen akár tovább is tud fejleszteni.
0: Így van.
1: Engem az érdekelne még, hogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségének milyen hovatartozás érzet erősítő programjai, webshopjai, találkozásai vannak, amikor úgy összefogják ezeket a mindenhol megtalálható újságírókat. De mégis van egy közös kapcsolódás.
0: Az Újságíró Szövetségben szakosztályok működnek, és az a szakosztályok az érdeklődési körnek megfelelően jöttek létre, tehát van olyan, hogy külpolitikai szakosztály, akkor ott alapvetően külpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, külpolitikai újságírók vannak benne, ők néha összejönnek, programokat szerveznek, általában olyan programokat, előadásokat szerveznek, ami másokat is érdekelhet, tehát akkor ez más is oda megy. Van kommunikáció és PR. kulturális szakosztály, van kulturális szakosztály, akkor van média akadémia szakosztály, és kifejezetten a nálunk végzettek mehetnek oda-vissza, és szakmáról beszélhetnek szakmabeliekkel, tehát egy kicsit továbbképezhetik magukat. Ezt egyébként a fotósok is csinálják, ők egy MUASZ műhelyt hoztak létre, volt, tehát nálunk végzett fotósoknak, és ők rendszeresen találkoznak, ahol képeket elemeznek, meg a legújabb trendekről beszélgetnek. Tehát van egy lehetőség, egy fórum, egy háttérintézmény, ahol lehet találkozni, és szakmázni lehet. Tehát tulajdonképpen ez a legfőbb előnye, hogy van egy hely, ahová be lehet jönni, és ahol lehet valamit csinálni.
2: Számomra nagyon megnyugtató, amikor olyan emberrel beszélgetek, aki bár egy erős pozícióban van, mer olyat mondani, hogy erre most még nincs megoldás. És volt ilyen a beszélgetés folytán, számomra ez mindig nagyon hitelesít egy embert, hogy a válaszai igazok, és hogy valóban a hozzáértő emberrel beszélek, úgyhogy ezt külön köszönöm, hogy vállalt azokat a részeket is, amelyek ma még nem tiszták előttünk sem. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én azt hiszem, hogy nekem ami fontos volt, tisztáztam. Szandi, benned maradt kérdés?
1: Igen, bennem maradt még egy kérdés. Gyorsan élek a lehetőséggel. A újságírónak lenni milyen volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, és milyen ma? Erről mesélnél még?
0: Hú, ez nagyon jó kérdés. Hát régen, tehát 20 évvel ezelőtt sokkal nagyobb tekintélye volt az újságírónak. Tehát a kimondott, leírt szónak volt hatása. Most ugye nagy a média zaj, és ez mondjuk előny-hátrány. És most a hátrány az, hogy gyakorlatilag az újságíró társadalmi presztízse azt hiszem, hogy csökken, de mondjuk ez kimutatható is. Ha nagyon-nagyon sokan vagyunk, és sokan olyanok is velünk vannak, akik valójában nem újságírók, mondjuk propagandisták, és mégis újságírónak mondják magukat, az egész szakma hitelét rontják. Tehát amikor régen végeztek ilyen társadalmi presztízsvizsgálatot, hogy az egyes szakmák hol vannak a társadalmi presztízsben, az újságírók elől voltak. Most hátul vannak. Tehát a társadalmi presztízsünk csökkent, és az az igazság, hogy ez a tudatos fake news özön, ami van a tulajdonképpen manipulatív céllal, ez nagyon rontja a szakma becsületét és presztízsét.
1: Nagyon szépen köszönjük Elnök asszony, hogy ennyire őszintén tudtunk ma beszélgetni, és hát a nézőknek, illetve a hallgatóknak is köszönjük a megtisztelő figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, itt a Média és Valóságban. Sziasztok!
2: Sziasztok, minden jót!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok a magyarországi roma közösség legismertebb csoportját alkotják. Nevük abból ered, hogy évszázadokon keresztül a zenélés jelentette fő megélhetési forrásukat. A magyar zenei kultúra fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népzene és a magyar nóta világszerte ismerté váljon. A muzsikus cigányok története több száz évre nyúlik vissza. Már a 15.-16. századtól találhatók feljegyzések olyan cigányzenészekről, akik főúri udvarokban, vásárokban és ünnepségeken muzsikáltak. A 18.-19. században a cigányzenekarok különösen népszerűvé váltak. A nemesi családok báljai, lakomákon és társasági eseményeken gyakran cigányzenészeket szolgáltatták a zenét. A hagyományos cigányzenekar központi hangszere a hegedű volt, amelyet általában a prímás szólaltatott meg. A prímás a zenekar vezetője, aki meghatározza a dallamot és irányítja a többi zenészt. A zenekarban gyakran szerepelt még brácsa, nagybőgő, cimbalom és később klarinét is. A cimbalom különösen fontos hangszer lett a magyar cigányzene hangzás világában. A muzsikus cigányok nem csak előadói, hanem formálói is voltak a magyar zenei hagyománynak. Számos népdalt, verbunkost és magyar nótát őriztek meg, illetve adtak tovább generációról generációra. Különleges improvizációs készségük, virtuóz hangszerkezelésük és érzelmekben gazdag előadásmódjuk nagy elismerést váltott ki a közönség körébe. A 19. században több híres cigányprímás szerzett országos hírnevet. Közéjük tartozott például Bihari János, akit a verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzeti zene fejlődésében. A muzsikus cigány családokban a zene gyakran öröklődött. A gyermekek nagyon fiatal korban ismerkedtek meg a hangszerekkel, és sokszor családtagjaiktól tanulták meg a zenélés alapjait. Képesítést jelentett, hanem a közösségi értékek és a hagyományok továbbadását is. A 20. század során a társadalmi és kulturális változások hatására a cigányzenészek helyzete megváltozott. A vendéglátóhelyeken és éttermekben kevesebb hagyományos cigányzenekar működött, miközben új zenei irányzatok jelentek meg. Ennek ellenére számos muzsikus cigánycsalád továbbra is őrzi a hagyományokat, és a fellépésekkel, fesztiválokon vagy zeneiskolákban végzett munkával tartja életben ezt a kulturális örökséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
3: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Július köszönöm, 10-én. Hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
3: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
4: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődött velünk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitár duom lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet túlsugában gitárművész és jobban Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
3: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
4: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzene, egy kis cigánygitározás, latinzene, magyar könnyűzene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
3: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
4: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
3: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
4: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi buzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sokkal közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamit, az 1000-es évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korod Iván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintolt cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől, Klára tanárnő.
3: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort. Tehát ez, mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
4: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszélhetünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy faji, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mit tudom, hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amiben hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvérhangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
3: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen igen, ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
4: Hát apai ágon a híres, mondom, a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb járókassányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt. Ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, ő is borossal muzsikált, a járókával, Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek Apanyágról jöttek a bőgősök. A Rácödön nagy bőgős, ugye a Rácz ödikein, én beszélem az ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orka szólamvezető nagy bőgőse, és már szolisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, Apanyágról. Ugye, és Anyanyágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, úgyhogy híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Száztagúban játszott meg hajón a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly, ez egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
2: Édesapád?
4: Édesapám cimbalomművész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolféshoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
2: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka ez, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, valaki zenész családból születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a déli nagyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri a munkahelyére, és akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: De még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves korom volt a levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát én ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám minden cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh. a Molnárd a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éresekkel tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járó zongoraművész, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző zongoraművész is foglalkoztak, hanem szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a vagyámnak, úgyis édes testvérem, csak unokák is. Hát borzalmasan foglalkoztak velem, szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tüf, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már ki volt neked kövezve.
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tolnai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért sajnos hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan...
1: De az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívül jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Kozival... kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek fel.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen én van. Akkor voltam a tagozat vezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hát,
1: és ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t.
2: Igen.
1: Fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor jazz, azt mondom, már kiskorom óta apám, nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. Csak hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attillát, tehát az a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána már a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, utána nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogyne.
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljuk a társadalomhoz. Szóval igen. Kell, ez kell. Igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát,
1: a művészetét?
2: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhatni, mint amikor webédre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogom, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésből, és rákapcsoltam Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van, folyamatban felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
1: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
2: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki felép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: 100.3 Rádió Dík, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladék lerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. Karbantartási munkák miatt június 8-ról 9-ére, illetve 11-éről 12-ére virradó éjszakák között módosul a Budapest-Esztergom vasútvonal menetrendje. Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest-nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota-Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. A pótlóbuszok a Nyugatinál a Váci út és a Podmanicki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díkben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robbival egy évet voltam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóba játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló, visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az önmagától.
4: Úgy értem, hogy iskola rendszer szerint.
5: Ja, iskola rendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is, szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitár oktatás, olyat még nem hallottam, és ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: Vagy cigány gitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb járóka Sándor, ugye, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazzis klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
4: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül, cigányzenei tanszakon.
5: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
4: Tehát a szórakoztató zenén belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
5: igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amit kett játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitár úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
4: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen, erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen, tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
5: Igen, szeretném. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan iskola, zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
4: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
5: igen,
4: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
5: Igen,
4: ezzel viszont nehezen veszi.
5: Szuper.
4: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
5: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
4: Herácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról. Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb szám a Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, ez nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről, gondolom a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csiklacinak is a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtőle mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolga, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt, az elmúlt 10 év alatt szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most ilyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a orosz cigány zene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom,
2: úgyhogy
1: nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét
1: és természetesen hegedű.
2: És hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb szeret jut azért általában.
2: Ezért szeretném,
1: gitárra,
2: hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gép zene sajnos nagyon elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikál. Mondom, anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikál, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézete, hogy betegségek, járványok, persze megint ez, mert utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élőzenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a Jóistenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétre kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a Jóisten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Isten teremt az ördög is, ugye a legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, jó, azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Uh-huh. Nekem van önletrajzom, uh-huh. és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok-sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nóta énekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, ezt igen tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-es, 80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ez mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen emberi, ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
1: Én a helyemben fognám ezt az élet, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondja az ember? Hát egy hirtelen poénból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Míg amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barok, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túltelefon, meg az, ami volt a származó, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
1: a lehetőséget? Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Meg a hívást, a telefonjást.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések,
1: de sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a Jóisten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak velem a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdje klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a romanzene, vagy a rockzene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzené oktatás, akkor ajánlom a Rajkó Talentum iskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudok mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, 1000 évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok más néven